után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népen,

0: élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztaltod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Ismét üléseznek a honatyák, zsugorodnak az agrárgazdaságok. Toplistás bűnözőt fogtak el Újvidéken, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Magyar Péter kormányfő napirend előtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés mai ülése. Elindul a független közmédia testület tagjainak és elnökének megválasztásához kapcsolódó eljárás, a végső döntés holnap várható. Napirendre kerülnek a megye és a kormány megbízott elnevezés alkalmazásával összefüggő egyes törvények, valamint tárgyalják majd a házszabályi rendelkezések módosításához benyújtott bizottsági jelentéseket. Megszűnik a pedagógus képzés a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Ezt Lannert Judit oktatási miniszter jelentette be. Most a folyamat méltányos és jogszerű lebonyolításának kialakításán dolgoznak. Úgy fogalmazott, a többi képzőhelyen olyan egységes, átlátható és magas színvonalú pedagógus képzés létrejöttét segítik, amely egyszerre épít a magyar felső oktatás értékeire és megfelel a 21. század követelményeinek. Egyre kevesebb agrárgazdaság működik idehaza. A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint jelenleg mintegy 163 ezer gazdaság van, 17%-kal kevesebb, mint 3 évvel ezelőtt. Az Agrárium 2026 felmérés részleteiről Tóth Péter főosztályvezetőt kérdeztük.
2: Kicsit messzebbre tekintünk vissza, akkor a csökkenés az elmúlt 10 év alatt 41%-os. 2026-ban a mezőgazdasági területeknek az átlagos nagysága megközelített a 33 hektárt. A legnagyobb területen 2026-ban őszi búzát termesztette, közel 1 millió hektáron. Jelentősen nőtt a napraforgónak a szerepe, ugyanakkor a kukorica területének a visszaszorulása az folytatódott.
1: Az utószezonban is közlekedik az Adria Intercity. A megszokottnál tovább, egészen október elejéig utazhatunk rajta Budapest és Split között. A MÁV csoport tájékoztatása szerint idén a hálókocsis járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett. Nemzetközi körözés alatt álló magyar bűnözőt fogott el a szerb rendőrség Újvidéken. A 31 éves férfit már őrizetbe vették, kábítószerrel összefüggő bűncselekmények miatt keresték. Ha mindez bizonyítást nyer, akár 20 év börtönt is kaphat. A hét elején még kánikula várható, majd megérkezik a kora őszi idő. Kellemes, derűs időnk van, néha egy-egy felhő megjelenik az égen, csapadék nem várható. 28 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap is friss lesz a reggel, napos idő vár ránk, szerdán érkezik egy hideg front, ami véget vet a késő nyári időnek. Záporok, zivatarok délután lephetnek meg bennünket, főleg a Dunántúlon. Addig akár 36 fokot is mérhetünk, csütörtökön keleten valószínű csapadék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ez mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: úgysem felelném.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start, Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Éjszakai vasúti munkák miatt lesz zajosabb több éjszaka Dunaújváros térségében. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Éjszakai zajjal járó vasúti karbantartási munkákat végeznek szeptemberben Dunaújváros térségében. A MÁV tájékoztatása szerint a munkavégzés több helyszínt is érint, ráadásul szeptember 11-én és 12-én egy vasúti átjárót időszakosan teljesen lezárnak. A közlekedők számára a legfontosabb változás, hogy szeptember 11-én és 12-én este 21 óra és másnap reggel 6 óra között alkalmanként 3 órára teljesen lezárják a Puszta-Szabolcs Dunaújváros vasútvonal és a 62-es főút kereszteződésében található vasúti átjárót. A lezárás idején a közlekedőknek a szomszédos vasúti átjárók felé kell kerülniük, ezért az érintett időszakokban érdemes hosszabb menetidővel számolni. További részletek a Duna Online oldalán. Jelentős rendőri intézkedés zajlott szombaton este Dunaújvárosban, amelyhez a Duna Online információi szerint a terrorelhárítási központ egységei is kivonultak. A közösségi médiában megjelent beszámolók szerint egy lakásba bezárkózott személy miatt kezdődhetett az intézkedés. Az eset pontos körülményeiről egyelőre nem jelent meg hivatalos hatósági tájékoztatás. A rendőrség nyilvánosan elérhető hírei között vasárnap reggelig nem jelent meg részletes tájékoztatás a szombatesti Dunaújvárosi intézkedésről. Így egyelőre az sem ismert, hogy pontosan mi váltotta ki a rendőri akciót, valóban történt-e fegyverrel kapcsolatos esemény, illetve hogyan ért véget az intézkedés. Ünnepélyes tanévnyitóval kezdődött meg pénteken a 2026-2027-es tanév a Dunaújvárosi Egyetemen. Az intézmény több mint 4000 hallgatóval vág neki az új tanévnek, az általános és a pótfelvételi eljárásban pedig összesen 960 új hallgatót vettek fel. Az ünnepségen az elsőévesek fogadalmat tettek, egyetemi tanári kinevezéseket és jubileumi okleveleket is ünnepeltek, írja Duna Online. N-metil-2 pirrolidon, vagyis NMP jelenlétét mutatta ki a Székelyon saját önellenőrző vizsgálata. Az Iváncsai akkumulátorgyár területén található egyik monitoring kútban. Erről Molnár Tibor Iváncsa polgármestere tájékoztatta a település lakóit. Az önkormányzat független vizsgálatot indít. Iváncsa valamennyi utcájából szeretnének egy-egy furt vagy ásott kútból vízmintát venni, bevizsgáltatni. Minden utcából olyan ingatlant keresnek, ahol furt vagy ásott kút található, és annak tulajdonosa hozzájárul ahhoz, hogy abból mintát vegyenek. A közlemény külön kitér Iváncsa vezetékes ivóvízellátására is. A polgármester tájékoztatása szerint a vezetékes ivóvíz csővezetéken Ercsi felül érkezik a településre, ezért azzal kapcsolatban a mostani eset miatt nem várható probléma. A téma részletei a Duna Online oldalán. Életének 85. évében elhunyt Bednarik Györgyné Magdi néni, aki közel 4 évtizeden át dolgozott a Szent Pantaleon Kórház traumatológiai osztályán. Magdi néni 1965. februárjában kezdte meg a munkát a kórház traumatológiai osztályán, ápolónőként egészen 2004. októberig nyugdíjba vonulásáig dolgozott az intézményben. Közel 40 esztendőn keresztül volt a betegek és a kollégái mellett szakmai életútja szinte teljes egészében az osztályhoz kötődött. Temetésére később szűk családi körben kerül sor. Rablás történt augusztus 29-én szombaton délelőtt az Iváncsai vasútállomáson, számolt be az esetről Molnár Tibor Iváncsa polgármestere. A rendelkezésre álló információk szerint 3 férfi erőszakkal elvette egy másik férfi nála lévő pénzét. A történetnek szemtanúi is voltak. Az állomáson tartózkodó utasok azonnal értesítették a rendőrséget, mindhárom férfit már korábban is körözték. A polgármester közlése szerint az elmúlt hetekben több panasz is érkezett az állomáson tartózkodó hajléktalanok miatt. Az önkormányzat ezért már korábban egyeztetett a rendőrséggel arról, hogy a területen gyakoribb ellenőrzésekre lenne szükség. Az ügy részletei a Duna Online oldalán. Változik több használt ruhagyűjtő konténer helye Dunaújvárosban. Az áthelyezés 4 városi helyszínt érint, ezért érdemes figyelniük azoknak, akik rendszeresen ezekbe a konténerekbe viszik a már nem használt ruhákat. Változás lesz a Cibbank melletti gyűjtőnél, a Római Városrész 2 helyszínén, valamint a béketéren található konténer esetében is. A cél, hogy a ruhagyűjtés továbbra is elérhető maradjon a dunaújvárosiak számára, ugyanakkor a gyűjtők környezetében kialakult problémák és az illegális lerakások száma csökkenjen. Történelmi fordulat jöhet a hazai szélenergia történetében. Hosszú kihagyás után újra megnyílt az út új szélerőművi beruházások előtt, és Fejérvár megye rögtön három ponton is érintett. A szélerőművek számára meghirdetett hálózati kapacitások között Dunaújváros dél, Iváncsa és Székesfehérvár nyugat is szerepel, vagyis vármegyénk az ország egyik leginkább érintett térsége lehet az új fejlesztési hullámban, melyről részleteket olvasanak a FEOL oldalán. Az immunrendszer működéséről, a vitaminok és a gyógynövények szerepéről, valamint az egészséges életmódról tartanak előadást Dunaújvárosban. Az őszi Immunpajzs, a természet erejével című program szeptember 22-én kedden 18 órakor kezdődik az MMK-ban. Az előadáson szó lesz többek között az immunrendszer működéséről, a vitaminok és az ásványi anyagok szerepéről, a gyógynövényekről és más természetes támogatási lehetőségekről, valamint a mindennapokban alkalmazható életmódbeli tanácsokról. Az előadó Bandit Réka biológus és holisztikus életmód tanácsadó lesz. A szervezők tájékoztatása szerint az előadás díjmentes, de regisztrációhoz kötött. Az új tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak meg a 7. osztályos fiúk és lányok, a Fejérvár megyei szülők is. A tanév első napjaiban kapnak tájékoztatást az oltás fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell hozzájáruló nyilatkozatot aláírniuk. A rák megelőző védőoltása a HPV okozta rossz indulatú daganatos megbetegedések ellen véd. Adathalász SMS-ekre figyelmeztet az adóhivatal itt Fejérvár megyében is. A Csalóka NAV nevében a 2026-os adóbevallásból ígérnek visszatérítést, amelynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. Az adóhatóság felhívja figyelmet arra, hogy nem küld SMS értesítést az adószámla egyenlegről, ráadásul az idei évről szóló bevallást még nem is dolgozhatta fel, hiszen azt majd jövőre kell benyújtani. Itt Fejérvár megyében is. Minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapi alkalmából. Köszönetképpen a munkájukért a szabad napot nem kell külön kérni, a szolgálat tervezés során automatikusan figyelembe veszik. Ha a születésnap pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szolgálatmentesség a következő beosztás szerinti munkanapra lesz érvényes. Idén is polgárőrök segítik a gyerekek biztonságos közlekedését az iskolák és óvodák környékén. Szeptemberben a rendőrséggel együttműködve elsősorban baleset és drogmegelőzési feladatokat látnak el. A Fejérvár megyei polgárőrök is a jelzőlámpa nélküli zebráknál segítik az átkelést, és külön figyelnek az elektromos rollerrel közlekedő gyerekekre. Szükség esetén a védő felszerelések használatára és a KRESZ szabályaira is felhívják a fiatalok figyelmét. Október 4-ig lehet pályázni az Art Transfer díjra, amellyel olyan múzeumpedagógusok, pedagógusok, művészek, művészettörténészek és kurátorok tevékenységét ismerik el, akik az elmúlt időszakban sokat tettek a kortárs képzőművészet közvetítéséért és népszerűsítéséért. A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum 8. alkalommal hirdeti meg a pályázatot. Innen Fejérvár megyéből is magánszemélyek jelentkezését várják 2023 és 2026 közötti időszakban megvalósult projektekkel. A pályázat benyújtásának határideje október 4-e éjfél, a továbbjutó pályázatok kiértesítése október 30-áig történik meg. A program záró eseménye, díjátadója november 13-án lesz a Ludwig Múzeumban. A meteorológusok szerint túlnyomóan napos időre számíthatunk fátyolfelhőkkel. Legfeljebb késő délután, este északon jelenhet meg több felhő az égen, de csapadék továbbra sem várható. Nyugaton, északnyugaton megélénkül a déli szél. Reggel 5-15 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 25 és 31 fok valószínű.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép jó reggelt, jó hetet kívánok mindenkinek az év 250.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember 7-én, hétfőn. Nekünk magyaroknak oly kedves nap a mai, a szalámi világnapja, úgyhogy a szalámi szendvics majszolása közben jöjjön egy üzenet a 0620-55-55-155-ről. Sziasztok! Jó reggelt! Nagyon erős a forgalom az M3-ason Budapest felé, az 55-ös kilométertől araszolás. Küldi Fityusz. Ezt ő így írta alá, hogy küldi Fityusz. Fityusz, köszönjük szépen! Én a neten, mintha balesetet is látnék, de ott biztos, hogy terelés az 100%, hogy van. Ha valaki arra jár és tud balesetről, megírhatja 0620-55-55-155. Usher, Lil Jon, Ludacris, yeah! Így megyünk tovább, 6 perccel, 6:45 után. Jó reggelt!

0: kerül a képlet. Best FM, a legjobb zenék. Egyre korábban sötétedik, egyre tempósabban haladunk az őszi napi egyenlőség felé, és egyre frissebbek a reggelek is. 13 fok körül van most, de lehet még ennél is hűvösebb itt ott. A friss reggelt nyárias délután követi, aztán a héten még egyszer beköszön a kánikula, szerdán akár 35 fok is lehet, aztán hideg front vet véget a nyárnak. Részletek a hírek végén. Rögtön fél hét, jó reggelt, Kelly Clarksonnal megyünk tovább nem sokára.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Nyugaton, északnyugaton megélénkül a délies szél. Köszöntöm a hallgatókat, az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Lecserélték az összes EKG készüléket a Debreceni Egyetem klinikai központjában, így az országban elsőként mindkét debreceni sürgősségi klinikai részlegen teljesen digitális rendszer működik, írja a HVG az egyetem tájékoztatása alapján. Az EKG felvételek bármikor előhívhatók a beteg nyilvántartóból, ami gyorsabbá és egyszerűbbé teszi az orvosi konzultációt és a sürgősségi betegellátást. Megdőlt az országos melegrekord, szombaton közvetlenül a hidegfront előtt az Alföld délkeleti részein még 35 fok feletti adatokat mértek, a Békésvármegyei Dombegyházon 36 fokig emelkedett a hőmérséklet. Az erre alapra vonatkozó korábbi rekord valamivel 35 fok felett volt, amelyet tavaly mértek Kőrös Ladányban és Kőrös Szakállon. Hamarosan megkezdődhet a 37 ezer tonna illegális hulladék felszámolása Horvátországban, jelentette be a zágrábi környezetvédelmi tárca vezetője. A részben veszélyes anyagokat is tartalmazó hulladékot egy Gospić közelében fekvő egykori mezőgazdasági kombinát területén találták meg még tavaly. A gyanú szerint az újrahasznosítóként feltüntetett szemét jelentős része Olaszországból érkezett. Szombaton több tízezren tüntettek Zágrábban az ügy miatt. A győri Audi üzemet is érintheti a Volkswagen csoportnál bejelentett leépítés. Erről a német Lapaldi Beltér. A Volkswagen csütörtökön jelentette be, hogy újabb 50 ezer munkahelyet szüntet meg. A csoport miután a járműválasztékát a felére csökkenti. A cégcsoport már korábban döntött négy németországi gyár bezárásáról, egyebek mellett az erősödő kínai verseny és az amerikai vámok miatt. Teljesen átépítik a Herceg-Szántói közúti határátkelőt a magyar-szerb határon. A fejlesztés után a teherforgalom előtt is megnyitják az átkelőt, amely éjjel-nappal működhet majd külön kamion és buszsávokkal, valamint kamionparkolóval. A beruházás célja a Röszkei átkelő és az M5-ös autópálya tehermentesítése, valamint Dél-Magyarország és a Vajdaság közötti közlekedési kapcsolat javítása. A közbeszerzést a következő hetekben kiírják. Egy második világháborús katonasírban talált karikagyűrű alapján keresi a hozzátartozókat a Honvédelmi Minisztérium. A sírt Ipoly tölgyesnél tárták fel. A katonát egyelőre nem sikerült azonosítani, de abban bíznak, hogy a gyűrűje belsejébe vésett női név és dátum eredményre vezet. 6 évvel ezelőtt egy gyűrű felirata révén már kiderítették egy elhunyt katona személyazonosságát. Az egykori tizedes lánya jelentkezett, édesapját katonai tiszteltadás mellett a családi sírban helyezték el.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Éjszakai vasúti munkák miatt lesz zajosabb több éjszak a Dunaújváros térségében. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Éjszakai zajjal járó vasúti karbantartási munkákat végeznek szeptemberben Dunaújváros térségében. A MÁV tájékoztatása szerint a munkavégzés több helyszínt is érint, ráadásul szeptember 11-én és 12-én egy vasúti átjárót időszakosan teljesen lezárnak. A közlekedők számára a legfontosabb változás, hogy szeptember 11-én és 12-én este 21 óra és másnap reggel 6 óra között alkalmanként 3 órára teljesen lezárják a Puszta-Szabolcs, Dunaújváros vasútvonal és a 62-es főút kereszteződésében található vasúti átjárót. A lezárás idején a közlekedőknek a szomszédos vasúti átjárók felé kell kerülniük, ezért az érintett időszakokban érdemes hosszabb menetidővel számolni. További részletek a Duna Online oldalán. Ünnepélyes tanévnyitóval kezdődött meg pénteken a 2026-2027-es tanév a Dunaújvárosi Egyetemen. Az intézmény több mint 4000 hallgatóval vág neki az új tanévnek, az általános és a pótfelvételi eljárásban pedig összesen 960 új hallgatót vettek fel. Az ünnepségen az elsőévesek fogadalmat tettek, egyetemi tanári kinevezéseket és jubileumi okleveleket is ünnepeltek, írja Duna Online. N-metil-2 pirrolidon, vagyis NMP jelenlétét mutatta ki a Székelyon saját önellenőrző vizsgálata, az Iváncsai akkumulátorgyár területén található egyik monitoring kútban. Erről Molnár Tibor Iváncsa polgármestere tájékoztatta a település lakóit. Az önkormányzat független vizsgálatot indít, Iváncsa valamennyi utcájából szeretnének egy-egy furt vagy ásott kútból vízmintát venni, bevizsgáltatni. Minden utcából olyan ingatlant keresnek, ahol furt vagy ásott kút található, és annak tulajdonosa hozzájárul ahhoz, hogy abból mintát vegyenek. A közlemény külön kitér Iváncsa vezetékes ivóvízellátására is. A polgármester tájékoztatása szerint a vezetékes ivóvíz csővezetéken Ercsi felől érkezik a településre, ezért azzal kapcsolatban a mostani eset miatt nem várható probléma. A téma részletei a Duna Online oldalán. Itt Fejér vármegyében is. Minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapi alkalmából. Köszönetképpen a munkájukért a szabad napot nem kell külön kérni, a szolgálat tervezés során automatikusan figyelembe veszik. Ha a születésnap pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szolgálatmentesség a következő beosztás szerinti munkanapra lesz érvényes. A meteorológusok szerint túlnyomóan napos időre számíthatunk fátyol felhőkkel. Legfeljebb késő délután este északon jelenhetnek több felhő az égen, de csapadék továbbra sem várható. Nyugaton, északnyugaton megélénkül a déli egy szél. Reggel 5-15 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 25 és 31 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Rádió Esztefem, a legjobb zenék. Szeptember 7-e van, de az időjárás még a nyarat idézi. A héten még beköszön egyszer a kánikula, a hét közepén lesz a legmelegebb, akár 35 fok is lehet, aztán hideg front hoz lehűlést. Ma 25 fok körül alakul a maximum, a friss reggelt nyárias délután követi. 6 óra 10 körül volt napfelkelte, és 19-12-kor már le is megy a nap. Itt az ősz, és a következő a 90-es és 2000-es évekből Tom Novitól és Limától. Take it a besten. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Sajnos ütöttem már el én is autópályán 130-al rókát, úgyhogy együtt érzek az autóssal. M3-as Budapest felé, Bag után a 35-ös kilométernél vadgázolás történt, csak a leállósávot zárták le, de az erős forgalom miatt már 5 kilométeres a dugó. 60-tól Bagig, illetve a pálya fővárosi bevezető szakaszán is torlódásra kell készülni, és hát egyre több helyen. Hétfő van, szeptember 7-e, pillanatokon belül 7 óra. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést! A legfrissebb hírek után a következő órában biztosan itt lesz Will Smith. És Nagy Bogi is Dessel. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es, és 2000-es évek

0: Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Éjszakai vasúti munkák miatt lesz zajosabb több éjszak a Dunaújváros térségében. Köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Éjszakai zajjal járó vasúti karbantartási munkákat végeznek szeptemberben Dunaújváros térségében. A MÁV tájékoztatása szerint a munkavégzés több helyszínt is érint, ráadásul szeptember 11-én és 12-én egy vasúti átjárót időszakosan teljesen lezárnak. A közlekedők számára a legfontosabb változás, hogy szeptember 11-én és 12-én este 21 óra és másnap reggel 6 óra között alkalmanként 3 órára teljesen lezárják a Puszta-Szabolcs Dunaújváros vasútvonal és a 62-es főút kereszteződésében található vasúti átjárót. A lezárás idején a közlekedőknek a szomszédos vasúti átjárók felé kell kerülniük, ezért az érintett időszakokban érdemes hosszabb menetidővel számolni. További részletek a Duna Online oldalán. Jelentős rendőri intézkedés zajlott szombaton este Dunaújvárosban, amelyhez a Duna Online információi szerint a terrorelhárítási központ egységei is kivonultak. A közösségi médiában megjelent beszámolók szerint egy lakásba bezárkózott személy miatt kezdődhetett az intézkedés. Az eset pontos körülményeiről egyelőre nem jelent meg hivatalos hatósági tájékoztatás. A rendőrség nyilvánosan elérhető hídei között vasárnap reggelig nem jelent meg részletes tájékoztatás a szombatesti Dunaújvárosi intézkedésről. Így egyelőre az sem ismert, hogy pontosan mi váltotta ki a rendőri akciót, valóban történt-e fegyverrel kapcsolatos esemény, illetve hogyan ért véget az intézkedés. Ünnepélyes tanévnyitóval kezdődött meg pénteken a 2026-2027-es tanév a Dunaújvárosi Egyetemen. Az intézmény több mint 4000 hallgatóval vág neki az új tanévnek, az általános és a pótfelvételi eljárásban pedig összesen 960 új hallgatót vettek fel. Az ünnepségen az elsőévesek fogadalmat tettek, egyetemi tanári kinevezéseket és jubileumi okleveleket is ünnepeltek, írja Duna Online. Idén is polgárőrök segítik a gyerekek biztonságos közlekedését az iskolák és óvodák környékén. Szeptemberben a rendőrséggel együttműködve elsősorban baleset és drogmegelőzési feladatokat látnak el. A Fejérvár megyei polgárőrök is a jelzőlámpa nélküli zebráknál segítik az átkelést, és külön figyelnek az elektromos rollerrel közlekedő gyerekekre. Szükség esetén a védő felszerelések használatára és a kressz szabályaira is felhívják a fiatalok figyelmét. A meteorológusok szerint túlnyomóan napos időre számíthatunk fátyol felhőkkel. Legfeljebb késő délután este északon jelenhet meg több felhő az égen, de csapadék továbbra sem várható. Nyugaton, északnyugaton megélénkül a délies szél. Reggel 5-15 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 25 és 31 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Még 115 nap és vége az évnek. Szeptember 7-ét mutat a naptár. Jó reggelt kívánok 4 perccel 7 óra után. Sok boldogságot a Regináknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Hívható SMS Viber 0620-55-55-155, nem sokára Sompol, mindjárt Berkes Olivér, most pedig Vanessa Carlton jön. Maxim Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Felsekinek kellem, nincs értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, kis egy

West FM, a legjobb zenék, ez volt a Wild Wild West, a vadnyugat után pedig sajnos vadgázolás, amely az M3-ason történt Budapest felé Bag után a 35-ös kilométernél. A leállósávban csak ugyan lezárva, de az erős forgalom miatt már közel 5 kilométeren keresztül torlódnak az autósok. 60-tól Bagig, illetve tovább a főváros felé, és az M3-as bevezető szakaszán is nagyobb, sűrűbb, egyre sűrűbb forgalomra kell készülni. Jó utat! Hívható SMS Viber 0620-55-55-155. Pulcsiban azért nem volt melegem már ma reggel. 15 fok körül van, lassan melegszik a levegő, a friss reggelt nyárias délután követi. A téma pedig a folytatásban is a hőmérséklet, jön Sompol és a Temperature a Besten. Jó reggelt!

0: Best FM a legjobb zenék. Szerdán még 35 fok is lehet akár, csütörtökön viszont már csak 22. Húha! Tényleg itt az ősz, de ezt már egyébként ma reggel is érezhette az, aki jókorán elindult. 12-13 fok volt a friss reggel után, nyárias lesz még a délután, sőt, napról napra egyre inkább az. Ma 25, holnap 30, szerdán akár 35 fok is lehet, aztán jön majd a hidegfront. Erről részletek a hírek végén. Mindjárt 7:30, jó reggelt, a Backstreet Boys-zal folytatjuk.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Nyugaton, északnyugaton megélénkül a délies szél. Köszöntöm a hallgatókat, az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Hétfőig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. A diákok rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az érettségit lebonyolító középiskolák és a kormányhivatalok listája, valamint a jelentkezésről szóló legfontosabb információk az Oktatási Hivatal honlapján találhatók. Egy második világháborús katonasírban talált karikagyűrű alapján keresi a hozzátartozókat a Honvédelmi Minisztérium. A sírt Ipoly tölgyesnél tárták fel. A katonát egyelőre nem sikerült azonosítani, de abban bíznak, hogy a gyűrűje belsejébe vésett női név és dátum eredményre vezet. 6 évvel ezelőtt egy gyűrű felirata révén már kiderítették egy elhunyt katona személyazonosságát. Az egykori tizedes lánya jelentkezett, édesapját katonai tiszteletadás mellett a családi sírban helyezték el. A mezőgazdasági géptüzek veszélyeire hívja fel a figyelmet a katasztrófavédelem. A tűzoltók szerint az őszi betakarítási és feldolgozási munkák idején is legalább akkora tűzveszély, mint aratáskor. Idén eddig több mint 70 traktor, kombájn és pótkocsi égett le, valamint csaknem 100 hektáron megsemmisült a termés is. Ingyenes szabadtéri koncertet ad a Budapesti Fesztiválzenekar a budapesti Hősök terén. Az esti hangversenyen felcsendül Schubert 8. szimfóniája, majd Árva Pert Nyári keringő című művét adja elő a gyermekkórus eredeti észt nyelven. A program Prokofjev Hamupipőke szvittjével zárul, vezénnyel Fischer Iván. Megdőlt az országos melegrekord, szombaton közvetlenül a hidegfront előtt az Alföld délkelet részein még 35 fok feletti adatokat mértek. A Békés vármegyei Dombegyházon 36 fokig emelkedett a hőmérséklet. Az erre a napra vonatkozó korábbi rekord valamivel 35 fok felett volt, amelyet tavaly mértek Kőrös Ladányban és Kőrös Szakállon. 500 segélycsomagot osztott ki Nepálban a baptista szeretetszolgálata a természeti katasztrófa túlélőinek. A helyi partner szervezetekkel együttműködve higiéniai csomagokat juttattak el az átmeneti táborokban élőknek, hamarosan pedig víztisztító eszközöket, gyógyszereket és takarókat is visznek a térségbe. Az augusztus végi katasztrófában a legfrissebb adatok szerint 1300 ember vesztette életét. Hatan rosszul lettek egy német éjszakai klubban hajnalban, amikor ismeretlen anyagot permeteztek szét a helyiségben. Az alsó százországi szórakozóhely vendégei közül néhányan légzés nehézségeket, illetve szédülést tapasztaltak, mások elvesztették az eszméletüket. A rendőrség egy 19 éves fiatalt őrizetbe vett.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Éjszakai vasúti munkák miatt lesz zajosabb több éjszaka Dunaújváros térségében. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Éjszakai zajjal járó vasúti karbantartási munkákat végeznek szeptemberben Dunaújváros térségében. A MÁV tájékoztatása szerint a munkavégzés több helyszínt is érint, ráadásul szeptember 11-én és 12-én egy vasúti átjárót időszakosan teljesen lezárnak. A közlekedők számára a legfontosabb változás, hogy szeptember 11-én és 12-én este 21 óra és másnap reggel 6 óra között alkalmanként 3 órára teljesen lezárják a Puszta-Szabolcs, Dunaújváros vasútvonal és a 62-es főút kereszteződésében található vasúti átjárót. A lezárás idején a közlekedőknek a szomszédos vasúti átjárók felé kell kerülniük, ezért az érintett időszakokban érdemes hosszabb menetidővel számolni. További részletek a Duna Online oldalán. N-metil-2 pirrolidon, vagyis NMP jelenlétét mutatta ki a Szikéon saját önellenőrző vizsgálata, az Iváncsai akkumulátorgyár területén található egyik monitoring kútban. Erről Molnár Tibor Iváncsa polgármestere tájékoztatta a település lakóit. Az önkormányzat független vizsgálatot indít. Iváncsa valamennyi utcájából szeretnének egy-egy furt vagy ásott kútból vízmintát venni, bevizsgáltatni. Minden utcából olyan ingatlant keresnek, ahol furt vagy ásott kút található, és annak tulajdonosa hozzájárul ahhoz, hogy abból mintát vegyenek. A közlemény külön kitér Iváncsa vezetékes ivóvízellátására is. A polgármester tájékoztatása szerint a vezetékes ivóvíz csővezetéken Ercsi felül érkezik a településre, ezért azzal kapcsolatban a mostani eset miatt nem várható probléma. A téma részletei a Duna Online oldalán. Adathalász SMS-ekre figyelmeztet az adóhivatal itt Fejér vármegyében is. A Csalóka NAV nevében a 2026-os adóbevallásból ígérnek visszatérítést, amelynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. Az adóhatóság felhívja figyelmet arra, hogy nem küld SMS értesítést az adószámlaegyenlegről, ráadásul az idei évről szóló bevallást még nem is dolgozhatta fel, hiszen azt majd jövőre kell benyújtani. Idén is polgárőrök segítik a gyerekek biztonságos közlekedését az iskolák és óvodák környékén. Szeptemberben a rendőrséggel együttműködve elsősorban baleset és drogmegelőzési feladatokat látnak el. A Fejér vármegyei polgárőrök is a jelzőlámpa nélküli zebráknál segítik az átkelést, és külön figyelnek az elektromos rollerrel közlekedő gyerekekre. Szükség esetén a védő felszerelések használatára és a KRESZ szabályaira is felhívják a fiatalok figyelmét. A meteorológusok szerint túlnyomóan napos időre számíthatunk fátyol felhőkkel. Legfeljebb késő délután, este északon jelenhet meg több felhő az égen, de csapadék továbbra sem várható. Nyugaton, északnyugaton megélénkül a déli szél. Reggel 5-15 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 25 és 31 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetett

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember 7-e van, hétfő, a Reginák névnapja, nekik és a szülinaposoknak is nagyon sok boldogságot kívánok. 1936-ban a mai napon született Buddy Holly, amerikai énekes, gitáros, dalszerző, az egyik legnagyobb rock and roll sztár, aki Richie Valens és Big Bopper társaságában repülőszerencsétlenség áldozata lett. ...1947-ben ezen a napon született a diszkó királynő Gloria Gaynor, amerikai énekesnő, a diszkókorszak sztárja. Legnagyobb sláger az I Will Survive. ...1951. szeptember 7 megszületett Chrissy Hynde, amerikai énekesnő, gitáros, dalszerző, a The Pretenders frontembere. ...1956-ban ugyancsak a mai napon született Diane Warren, amerikai dalszerzőnő, akinek olyan slágerek fűződnek a nevéhez, mint az If I Could Turn Back Time Cher-től, az Unbreak My Heart Toni Braxton-tól, vagy az Aerosmith-től az I Don't Wanna Miss a Thing. A sort a 77-es születésű holland DJ producer Fred Legrand zárja. 6 SMS Viber 0620 55 55 155. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Márti írja, hogy az M5-ösön a Budapest felé Inárcsnál baleset, 10 kilométeres dugó van a helyszín mögött. Köszönjük szépen, 0620-55-55-155 ide érkezett. Mindjárt 8 óra, becsöngetnek, jönnek a friss hírek közben, aztán folytatjuk többek között a Bermuda dalával.
2: Ugye mondtam már, az igaznak kár, reggel minden...
1: És jön a Planet Funk is. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést, jó hetet a Best FM-mel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
3: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 93.1 Best FM.
4: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.
0: Reklám.
5: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
6: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slá.

0: Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Éjszakai vasúti munkák miatt lesz zajosabb több éjszaka Dunaújváros térségében. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Éjszakai zajjal járó vasúti karbantartási munkákat végeznek szeptemberben Dunaújváros térségében. A MÁV tájékoztatása szerint a munkavégzés több helyszínt is érint, ráadásul szeptember 11-én és 12-én egy vasúti átjárót időszakosan teljesen lezárnak. A közlekedők számára a legfontosabb változás, hogy szeptember 11-én és 12-én este 21 óra és másnap reggel 6 óra között alkalmanként 3 órára teljesen lezárják a Puszta-Szabolcs Dunaújváros vasútvonal és a 62-es főút kereszteződésében található vasúti átjárót. A lezárás idején a közlekedőknek a szomszédos vasúti átjárók felé kell kerülniük, ezért az érintett időszakokban érdemes hosszabb menetidővel számolni. További részletek a Duna Online oldalán. Életének 85. évében elhunyt Bednarik Györgyné Magdi néni, aki közel 4 évtizeden át dolgozott a Szent Pantaleon Kórház traumatológiai osztályán. Magdi néni 1965. februárjában kezdte meg a munkát a kórház traumatológiai osztályán, ápolónőként egészen 2004. októberig, nyugdíjba vonulásáig dolgozott az intézményben. Közel 40 esztendőn keresztül volt a betegek és a kollégái mellett szakmai életútja szinte teljes egészében az osztályhoz kötődött. Temetésére később szűk családi körben kerül sor. Elindult a jelölési időszaka a Rácz tanár úr életmű díjra. A 2,5 millió forintos pénzjutalommal járó díjra olyan legalább 10 éves közoktatási tanári gyakorlattal rendelkező pedagógusok jelölhetők, akik az 5-12 évfolyamon matematikát, fizikát, kémiát vagy biológiát tanítanak vagy tanítottak. Innen Fejér vármegyéből is a díjra bárki jelölhet pedagógust, így egykori vagy jelenlegi diák, szülő, kolléga, intézmény, szakmai vagy társadalmi szervezet, illetve a jelölt munkásságát jól ismerő magánszemély vagy közösség is. A jelöléseket kizárólag online lehet benyújtani október 9-én éjfélig a díj hivatalos honlapján. Az idei díjátadó ünnepséget várhatóan december közepén rendezik meg. Itt Fejér vármegyében is. Minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapi alkalmából. Köszönetképpen a munkájukért a szabad napot nem kell külön kérni, a szolgálat tervezés során automatikusan figyelembe veszik. Ha a születésnap pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szolgálatmentesség a következő beosztás szerinti munkanapra lesz érvényes. A meteorológusok szerint túlnyomóan napos időre számíthatunk fátyolfelhőkkel. Legfeljebb késő délután, este északon jelenhet meg több felhő az égen, de csapadék továbbra sem várható. Nyugaton, északnyugaton megélénkül a déli szél. Reggel 5-15 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 25 és 31 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A mai pontosan az év 250. napja, 5 perccel múlt 8, szeptember 7, a dátum hétfő van, úgyhogy jó reggelt és jó hetet is kívánok mindenkinek. Reginák, szülinaposok, őket lehet ünnepelni. 0620-55-55-155, mindjárt vesz az Alanéval, nem sokára a Heavy D and the Boys, mindenek előtt a Gorillaz jön. Max Levente vagyok.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Friss közlekedési hírek hétfő reggel 8:45 környékén. Két autó ütközött az M5-ösön Budapest felé Inárcsnál, mögöttük már majdnem 10 kilométeres a dugó. Újhartyánnál érdemes lehajtani a pályáról, és akár Dabas felé az 5-ös főúton, aztán Ócsa környékén vissza. Ezen kívül lassú az M0-ás oda-vissza Pécel térségében, az M1-M7 közös bevezetője a főváros környékén. És ha további dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re, a Planet Funk dala pedig már elindult közben, ez a Chase the Sun, a Besten, jó reggel! A 90-es és

0: Best FM, a legjobb zenék. Tegnap hajnalban 4 fokot mértek mindössze az észak-magyarországi nógrádi Zabaron. Zabar és környéke Magyarország egyik leghidegebb téli középhőmérsékletű területe. A legtöbb hidegrekord a település nevéhez fűződik. Ha 4 fokig nem is, de 12-13-ig ma is lehűlt a levegő mindenhol, úgyhogy már egy pulcsi jól jött reggel. Most 15 fokot mutat a Best FM hőmérője itt a fővárosban. Hogy milyen lesz a folytatás, kiderül a hírek végén. Előjáróban annyit, hogy szerdán még visszatér a kánikula, akár 35 fok is lehet. Csütörtökön viszont már csak 22. Hú! Destiny's Child, Say My Name, 8:30 után ez a következő a Best FM.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Nyugaton, északnyugaton megélénkül a délies szél. Köszöntöm a hallgatókat, az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Hétfőig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. A diákok rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az érettségit lebonyolító középiskolák és a kormányhivatalok listája, valamint a jelentkezéstől szóló legfontosabb információk az Oktatási Hivatal honlapján találhatók. Egy második világháborús katonasírban talált karikagyűrű alapján keresi a hozzátartozókat a Honvédelmi Minisztérium. A sírt Ipoly tölgyesnél tárták fel. A katonát egyelőre nem sikerült azonosítani, de abban bíznak, hogy a gyűrűje belsejébe vésett női név és dátum eredményre vezet. 6 évvel ezelőtt egy gyűrű felirata révén már kiderítették egy elhunyt katona személyazonosságát. Az egykori tizedes lánya jelentkezett, édesapját katonai tiszteltadás mellett a családi sírban helyezték el. A mezőgazdasági géptüzek veszélyeire hívja fel a figyelmet a katasztrófavédelem. A tűzoltók szerint az őszi betakarítási és feldolgozási munkák idején is legalább akkora tűzveszély, mint aratáskor. Idén eddig több mint 70 traktor, kombájn és pótkocsi égett le, valamint csaknem 100 hektáron megsemmisült a termés is. Lecserélték az összes IKG készüléket a Debreceni Egyetem klinikai központjában, így az országban elsőként mindkét debreceni sürgősségi klinikai részlegen teljesen digitális rendszer működik, írja a HVG az egyetem tájékoztatása alapján. Az EKG felvételek bármikor előhívhatók a beteg nyilvántartóból, ami gyorsabbá és egyszerűbbé teszi az orvosi konzultációt és a sürgősségi betegellátást. Ingyenes szabadtéri koncertet ad a Budapesti Fesztiválzenekar a Budapesti Hősök terén. Az esti hangversenyen felcsendül Schubert 8. szimfóniája, majd Árvo Pärt Nyári keringő című művét adja elő a gyermekkórus eredeti észt nyelven. A program Prokofjev Hamupipőke szvittjével zárul, vezénnyel Fischer Iván. 500 segélycsomagot osztott ki Nepálban a Baptista Szeretetszolgálata a természeti katasztrófa túlélőinek. A helyi partner szervezetekkel együttműködve higiéniai csomagokat juttattak el az átmeneti táborokban élőknek, hamarosan pedig víztisztító eszközöket, gyógyszereket és takarókat is visznek a térségbe. Az augusztus végi katasztrófában a legfrissebb adatok szerint 1300 ember vesztette életét. 6 rosszul lettek egy német éjszakai klubban hajnalban, amikor ismeretlen anyagot permeteztek szét a helyiségben. Az alsó szászországi szórakozóhely vendégei közül néhányan légzési nehézségeket, illetve szédülést tapasztaltak, mások elvesztették az eszméletüket. A rendőrség egy 19 éves fiatalt őrizetbe vett.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Éjszakai vasúti munkák miatt lesz zajosabb több éjszak a Dunaújváros térségében. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Éjszakai zajjal járó vasúti karbantartási munkákat végeznek szeptemberben Dunaújváros térségében. A MÁV tájékoztatása szerint a munkavégzés több helyszínt is érint, ráadásul szeptember 11-én és 12-én egy vasúti átjárót időszakosan teljesen lezárnak. A közlekedők számára a legfontosabb változás, hogy szeptember 11-én és 12-én este 21 óra és másnap reggel 6 óra között alkalmanként 3 órára teljesen lezárják a Puszta-Szabolcs, Dunaújváros vasútvonal és a 62-es főút kereszteződésében található vasúti átjárót. A lezárás idején a közlekedőknek a szomszédos vasúti átjárók felé kell kerülniük, ezért az érintett időszakokban érdemes hosszabb menetidővel számolni. További részletek a Duna Online oldalán. N-metil-2 pirrolidon, vagyis NMP jelenlétét mutatta ki a Székelyon saját önellenőrző vizsgálata, az Iváncsai akkumulátorgyár területén található egyik monitoring kútban. Erről Molnár Tibor Iváncsa polgármestere tájékoztatta a település lakóit. Az önkormányzat független vizsgálatot indít. Iváncsa valamennyi utcájából szeretnének egy-egy furt vagy ásott kútból vízmintát venni, bevizsgáltatni. Minden utcából olyan ingatlant keresnek, ahol furt vagy ásott kút található, és annak tulajdonosa hozzájárul ahhoz, hogy abból mintát vegyenek. A közlemény külön kitér Iváncsa vezetékes ivóvízellátására is. A polgármester tájékoztatása szerint a vezetékes ivóvíz csővezetéken Ercsi felül érkezik a településre, ezért azzal kapcsolatban a mostani eset miatt nem várható probléma. A téma részletei a Duna Online oldalán. Az új tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak meg a 7. osztályos fiúk és lányok, a Fejérvár megyei szülők is. A tanév első napjaiban kapnak tájékoztatást az oltás fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell hozzájáruló nyilatkozatot aláírniuk. A rák megelőző védőoltás a HPV okozta rossz indulatú daganatos megbetegedések ellen véd. Adathalász SMS-ekre figyelmeztet az adóhivatal itt Fejérvár megyében is. A csalók a NAV nevében a 2026-os adóbevallásból ígérnek visszatérítést, amelynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. Az adóhatóság felhívja figyelmet arra, hogy nem küld SMS értesítést az adószámla egyenlegről, ráadásul az idei évről szóló bevallást még nem is dolgozhatta fel, hiszen azt majd jövőre kell benyújtani. A meteorológusok szerint túlnyomóan napos időre számíthatunk fátyolfelhőkkel. Legfeljebb késő délután, este északon jelenhet meg több felhő az égen, de csapadék továbbra sem várható. Nyugaton, északnyugaton megélénkül a déli szél. Reggel 5-15 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 25 és 31 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, szeptember 7-én, hétfőn. Egyre rövidebbek a nappalok, gondolom mindenkinek föltűnt, korábban sötétedik, később virrad, ma 6 óra 10 körül volt napfelkelte, és 19-12-kor már le is megy a nap. És bár a hét közepéig még napról napra egyre melegebb lesz, szerdán akár 35 fok is lehet, utána a hidegfronthoz lehűlést, és már csak 22-23 fok valószínű egy nappal később, ez jó nagy különbség. Jó utat! Aki dugott balesetet lát, küldje a 0620 55 55 155-re az infót, hívható SMS Viber 1-ben. George Michael és Mary J. Blige folytatja.
1: Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó hetet kívánok, el is indult a hét az utakon, és sajnos korábban két autó ütközött az M5-ösön Budapest felé Inárcsnál. Nemrég még 10, most már csak 5 kilométer, csak 5 kilométeres a torlódás, még mindig érdemes kerülni, aki szeretne Újhartyánnál lehajthat. Jó utat, mindjárt 9 óra, úgyhogy jöjjenek a legfrissebb hírek, aztán szólnak tovább az ezredforduló legnagyobb slágerei, például Eagle Eye Cherry-től. Vagy a kompakt diszkótól.
2: Ahogy a nappal az éve él, bennünk lappan és újra él.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: Reklám.
4: Miért fizetne többet? Székesfehérváron egyedülálló Andante gyártói akció az SC Home bútorszalonban. Most 10% azonnali kedvezményt adunk 16 típusú garnitúra minden összeállítására, egyedi rendelés esetén is. Figyelem, az akció és a kedvezményes árak kizárólag szeptember 30-áig érvényesek. Az akciós modelleket és a pontos árakat keresd az áruházban. Székesfehérvár, Széchenyi út 116.
5: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel...

0: Best FM.
1: A legjobb zenék.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Éjszakai vasúti munkák miatt lesz zajosabb több éjszaka Dunaújváros térségében. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Éjszakai zajjal járó vasúti karbantartási munkákat végeznek szeptemberben Dunaújváros térségében. A MÁV tájékoztatása szerint a munkavégzés több helyszínt is érint, ráadásul szeptember 11-én és 12-én egy vasúti átjárót időszakosan teljesen lezárnak. A közlekedők számára a legfontosabb változás, hogy szeptember 11-én és 12-én este 21 óra és másnap reggel 6 óra között alkalmanként 3 órára teljesen lezárják a Puszta-Szabolcs Dunaújváros vasútvonal és a 62-es főút kereszteződésében található vasúti átjárót. A lezárás idején a közlekedőknek a szomszédos vasúti átjárók felé kell kerülniük, ezért az érintett időszakokban érdemes hosszabb menetidővel számolni. További részletek a Duna Online oldalán. Ünnepélyes tanévnyitóval kezdődött meg pénteken a 2026-2027-es tanév a Dunaújvárosi Egyetemen. Az intézmény több mint 4000 hallgatóval vág neki az új tanévnek, az általános és a pótfelvételi eljárásban pedig összesen 960 új hallgatót vettek fel. Az ünnepségen az elsőévesek fogadalmat tettek, egyetemi tanári kinevezéseket és jubileumi okleveleket is ünnepeltek, írja Duna Online. N-metil-2-pirrolidon, vagyis NMP jelenlétét mutatta ki a Szíkéon saját önellenőrző vizsgálata, az iváncsai akkumulátorgyár területén található egyik monitoring kútban. Erről Molnár Tibor iváncsa polgármestere tájékoztatta a település lakóit. Az önkormányzat független vizsgálatot indít, iváncsa valamennyi utcájából szeretnének egy-egy furt vagy ásott kútból vízmintát venni, bevizsgáltatni. Minden utcából olyan ingatlant keresnek, ahol furt vagy ásott kút található, és annak tulajdonosa hozzájárul ahhoz, hogy abból mintát vegyenek. A közlemény külön kitér iváncsa vezetékes ivóvízellátására is. A polgármester tájékoztatása szerint a vezetékes ivóvíz csővezetéken Ercsi felől érkezik a településre, ezért azzal kapcsolatban a mostani eset miatt nem várható probléma. A téma részletei a Duna Online oldalán. Itt Fejér vármegyében is. Minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapi alkalmából. Köszönetképpen a munkájukért a szabadnapot nem kell külön kérni, a szolgálat tervezés során automatikusan figyelembe veszik. Ha a születésnap pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szolgálatmentesség a következő beosztás szerinti munkanapra lesz érvényes. A meteorológusok szerint túlnyomóan napos időre számíthatunk fátyol felhőkkel. Legfeljebb késő délután este északon jelenhet meg több felhő az égen, de csapadék továbbra sem várható. Nyugaton, északnyugaton megélénkül a déli egy szél, reggel 5-15 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 25 és 31 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A szalámi világnapján, ahogyan azt korábban valaki mondta, égjen a zsír, a kalóriahégetésben segít most nekünk a New York-i ikerpár, Nicole és Natalie, azaz a Nina Sky Duo. Move your body, mozgasd a tested. Nem sokára Kelly's, a Stereo MC's, a Black Eyed Peas és a Back to Black is itt lesz. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, 5 perc elmúlt 9, hello, Maxim Levente vagyok.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. 5 perccel, 4:10 után lassan vége a hétfő reggeli csúcsforgalomnak. Egy hely nem adja magát könnyen, méghozzá az M5-ös Budapest felé, ahol Inárcsnál ütköztek ketten korábban, és még mindig 8-9 kilométeres a torlódás. Érdemes lehajtani és az 5-ös főúton kerülni. Újhartyánnál még ezt megteheti, aki szeretné. Jó utat! Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Mindjárt Eagle Eye Cherry, előtte még a Well Hello és a Black Eyed Peas, most pedig Ricky Martin és Mejjel jön a Besten. Every-

Best FM, a legjobb zenék. A hét eleje még nyárias időt hoz, szerdáig napról napra egyre melegebb idő várható. Szerdán akár 35 fok is lehet a legmelegebb helyen. Aztán egy hideg front hoz jó 10 fokos lehűlést másnapra. Csütörtökön már csak 23-24 fok valószínű, és végre, remélem tényleg így lesz, normális csapadékra is számíthatunk. The Rasmus in the Shadows, így megy tovább a hétfő reggel itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, miután Shaggy nagy sikert aratott barátja Sting The Last Ship című színházi darabjában elárulta, hogy már fejlesztés alatt áll egy olyan projekt, egy olyan színpadi musical, amely az ő életútját és legnagyobb slágereit dolgozza majd fel. Egy biztos a most érkező dal biztos benne lesz a musicalben. Hey Sexy Lady, itt a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 2027-ben Tom Cruise újból volán mögé ül. Jön a 90-es Mint a villám Days of Thunder című film folytatása, amelyben Cruise egy rendkívül tehetséges, de arrogáns újonc NASCAR versenyzőt alakít, Mint a villám 2, tehát jövőre, és Villám McQueen a következő órában. Jön a Rascal Flatts a Verdák film zenével, és itt lesz Ákos is.
2: Úcska kis közhely, gyönyörű törvény, mondja szörnyörvény.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Nyugaton, északnyugaton megélénkül a délies szél. Köszöntöm a hallgatókat, az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. A győri Audi üzemet is érintheti a Volkswagen csoportnál bejelentett leépítés. Erről a német Lapaldi beltér. A Volkswagen csütörtökön jelentette be, hogy újabb 50 ezer munkahelyet szüntet meg. A csoport miután a járműválasztékát a felére csökkenti. A cégcsoport már korábban döntött 4 németországi gyár bezárásáról, egyebek mellett az erősödő kínai verseny és az amerikai vámok miatt. Ingyenes szabadtéri koncertet ad a Budapesti Fesztiválzenekar a Budapesti Hősök terén. Az esti hangversenyen felcsendül Schubert 8. szimfóniája, majd Árva Pärt Nyári keringő című művét adja elő a gyermekkórus eredeti észt nyelven. A program Prokofjev Hamupipőke szvittjével zárul, vezényel Fischer Iván. 500 segélycsomagot osztott ki Nepálban a Baptista Szeretetszolgálat a természeti katasztrófa túlélőinek. A helyi partner szervezetekkel együttműködve higiéniai csomagokat juttattak el az átmeneti táborokban élőknek, hamarosan pedig víztisztító eszközöket, gyógyszereket és takarókat is visznek a térségbe. Az augusztus végi katasztrófában a legfrissebb adatok szerint 1300 ember vesztette életét. Hétfőig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. A diákok rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az érettségit lebonyolító középiskolák és a kormányhivatalok listája, valamint a jelentkezésről szóló legfontosabb információk az Oktatási Hivatal honlapján találhatók. Teljesen átépítik a Herceg-Szántói közúti határátkelőt a magyar-szerb határon. A fejlesztés után a teherforgalom előtt is megnyitják az átkelőt, amely éjjel-nappal működhet majd külön kamion és buszsávokkal, valamint kamionparkolóval. A beruházás célja a Röszkei átkelő és az M5-ös autópálya tehermentesítése, valamint Dél-Magyarország és a Vajdaság közötti közlekedési kapcsolat javítása. A közbeszerzést a következő hetekben kiírják. Megölt az országos melegrekord, szombaton közvetlenül a hidegfront előtt az Alföld délkelet részein még 35 fok feletti adatokat mértek, a Békésvár megyei Dombegyházon 36 fokig emelkedett a hőmérséklet. Az erre a napra vonatkozó korábbi rekord valamivel 35 fok felett volt, amelyet tavaly mértek Kőrös Ladányban és Kőrös Szakállon. A mezőgazdasági géptüzek veszélyeire hívja fel a figyelmet a katasztrófavédelem. A tűzoltók szerint az őszi betakarítási és feldolgozási munkák idején is legalább akkora tűzveszély, mint aratáskor. Idén eddig több mint 70 traktor, kombájn és pótkocsi égett le, valamint csaknem 100 hektáron megsemmisült a termés is.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Éjszakai vasúti munkák miatt lesz zajosabb több éjszaka Dunaújváros térségében. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Éjszakai zajjal járó vasúti karbantartási munkákat végeznek szeptemberben Dunaújváros térségében. A MÁV tájékoztatása szerint a munkavégzés több helyszínt is érint, ráadásul szeptember 11-én és 12-én egy vasúti átjárót időszakosan teljesen lezárnak. A közlekedők számára a legfontosabb változás, hogy szeptember 11-én és 12-én este 21 óra és másnap reggel 6 óra között alkalmanként 3 órára teljesen lezárják a Puszta-Szabolcs, Dunaújváros vasútvonal és a 62-es főút kereszteződésében található vasúti átjárót. A lezárás idején a közlekedőknek a szomszédos vasúti átjárók felé kell kerülniük, ezért az érintett időszakokban érdemes hosszabb menetidővel számolni. További részletek a Duna Online oldalán. Ünnepélyes tanévnyitóval kezdődött meg pénteken a 2026-2027-es tanév a Dunaújvárosi Egyetemen. Az intézmény több mint 4000 hallgatóval vág neki az új tanévnek, az általános és a pótfelvételi eljárásban pedig összesen 960 új hallgatót vettek fel. Az ünnepségen az elsőévesek fogadalmat tettek, egyetemi tanári kinevezéseket és jubileumi okleveleket is ünnepeltek, írja Duna Online. Enmetil 2 pirrolidon, vagyis NMP jelenlétét mutatta ki a Szikeon saját önellenőrző vizsgálata, az iváncsai akkumulátorgyár területén található egyik monitoring kútban. Erről Molnár Tibor iváncsa polgármestere tájékoztatta a település lakóit. Az önkormányzat független vizsgálatot indít, iváncsa valamennyi utcájából szeretnének egy-egy furt vagy ásott kútból vízmintát venni, bevizsgáltatni. Minden utcából olyan ingatlant keresnek, ahol furt vagy ásott kút található, és annak tulajdonosa hozzájárul ahhoz, hogy abból mintát vegyenek. A közlemény külön kitér iváncsa vezetékes ivóvízellátására is. A polgármester tájékoztatása szerint a vezetékes ivóvíz csővezetéken Hercsi felől érkezik a településre, ezért azzal kapcsolatban a mostani eset miatt nem várható probléma. A téma részletei a Duna Online oldalán. Itt Fejér vármegyében is. Minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapi alkalmából. Köszönetképpen a munkájukért a szabadnapot nem kell külön kérni, a szolgálat tervezés során automatikusan figyelembe veszik. Ha a születésnap pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szolgálatmentesség a következő beosztás szerinti munkanapra lesz érvényes. A meteorológusok szerint túlnyomóan napos időre számíthatunk fátyol felhőkkel. Legfeljebb késő délután este északon jelenhet meg több felhő az égen, de csapadék továbbra sem várható. Nyugaton, északnyugaton megélénkül a déli egy szél, reggel 5-15 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 25 és 31 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A szem a lélek tükre, tartja a mondás, és ezt jól tudta Kylie Minogue is 2001-ben, amikor In Your Eyes címmel valami hasonló tematikában, de inkább a kölcsönös vonzalomról szóló dalát megírta és kiadta. Ezzel indul az óra 4 perccel múlt 10. Hello! Jó utat, jó munkát, jó hetet! Max Levente vagyok.
0: Best FM!

Best FM, a legjobb zenék, ki mint vet, úgy arat, és azt kapod, amit adsz. Utóbbi a New Radicals 98-as slágerének címe. You Get What You Give, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési infók az M5-ösről, ahol korábban Budapest felé a 33-as kilométernél egy kis teherautó felborult, még mindig csak egy sáv járható a torlódás, továbbra is 3-4 kilométer, Újhartyán és Ócsa között érdemes kerülni az 5-ös főúton. Például jó utat, aki dugott balesetet lát, küldje a 0620 55 55 155-re az infót.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nagy valószínűséggel két embertípus létezik, az, aki utálja a hétfőt, és aki szereti. Michael Bublé ezek szerint az utóbbiba tartozik. Őt biztos halljuk majd a délelőtt utolsó órájában, és a Margaret Islandet is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Jelentős személyi változásokról döntött a Dunaújváros Pasek közgyűlése. Köszöntöm Önöket! Az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Jelentős személyi változásokról döntött a Dunaújváros Pasek közgyűlése. Három elnökségi tag azonnali hatállyal lemondott, helyükre új tagokat választottak, miközben a felügyelőbizottság összetétele is változott. Az új vezetés egyik legfontosabb feladatának az egyesület működésének stabilizálását, az átláthatóság növelését és a helyi utánpótlás jövőjének biztosítását tekinti. Az elnökségi tagságáról azonnali hatállyal lemondott dr. Dobos Barna, Karmacsi Tamás és Prinz Attila, a megüresedett helyekre három új elnökségi tagot választottak, Szepesi Róbertet, Dobos Áront, valamint Berényi Balást, aki a szülői munkaközösség delegáltjaként került az elnökségbe. További változás várható a hónap végén is. Sztanon Miklós jelezte lemondási szándékát, amely szeptember 30-án lép hatályba. Részletek a Duna Online oldalon. Éjszakai zajjal járó vasúti karbantartási munkákat végeznek szeptemberben Dunaújváros térségében. A MÁV tájékoztatása szerint a munkavégzés több helyszínt is érint, ráadásul szeptember 11-én és 12-én egy vasúti átjárót időszakosan teljesen lezárnak. A közlekedők számára a legfontosabb változás, hogy szeptember 11-én és 12-én este 21 óra és másnap reggel 6 óra között alkalmanként 3 órára teljesen lezárják a Puszta-Szabolcs, Dunaújváros vasútvonal és a 62-es főút kereszteződésében található vasúti átjárót. A lezárás idején a közlekedőknek a szomszédos vasúti átjárók felé kell kerülniük, ezért az érintett időszakokban érdemes hosszabb menetidővel számolni. További részletek a Duna Online oldalán. Elindult a jelölési időszaka a Rácz tanár úr életmű díjra. A 2,5 millió forintos pénzjutalommal járó díjra olyan legalább 10 éves közoktatási tanári gyakorlattal rendelkező pedagógusok jelölhetők, akik az 5-12 évfolyamon matematikát, fizikát, kémiát vagy biológiát tanítanak vagy tanítottak. Innen Fejér vármegyéből is a díjra bárki jelölhet pedagógust, így egykori vagy jelenlegi diák, szülő, kolléga, intézmény, szakmai vagy társadalmi szervezet, illetve a jelölt munkásságát jól ismerő magánszemély vagy közösség is. A jelöléseket kizárólag online lehet benyújtani október 9-én éjfélig a díj hivatalos honlapján. Az idei díjátadó ünnepséget várhatóan december közepén rendezik meg. Holnap az ország nagy részére visszatér a kánikula, a maximumok 28 és 34 fok között alakulnak. A reggel viszont még friss lesz, északon, északkeleten helyenként 10 fok alá hűlhet a levegő. Sok napsütésre, kevés felhőre, csapadékmentes időre van kilátás. Több helyen élénk lökések kísérik majd a déli, délnyugati szelet.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Kezdődik az őszi munka a parlamentben. Idén is oltják a hetedikeseket HPV ellen, tájfuntomból Kelet-Kínában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Kezdődik a parlament őszi ülésszaka. Várhatóan döntés születik majd a média tanács elnökét és tagjait jelölő bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról. Megvitatják egyebek mellett azokat a módosító javaslatokat is, amelyek alapján a vármegyékből ismét megyék, a főispánokból pedig kormány megbízottak lesznek. Az ülés Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. Idén is ingyen kapják meg a HPV elleni védőoltást a 7. osztályos lányok és fiúk. A szülők szeptember 15-éig igényelhetik gyermeküknek az oltást, amely a többi között a méhnyakrák és más daganatos betegségek kialakulása ellen is védelmet nyújt. A részletekről Molnár Zsuzsanna, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és védőoltási osztályának vezetője beszélt rádiónknak.
5: Azt tapasztaltuk, hogy a lányoknál tartósan magas az igénybevételi arány, lányos szülők több mint 80%-a, és a fiús szülők pedig 70%-a igényli gyermekének a védőoltást. A védőoltás a megelőzést szolgálja, és azért 7. osztályban ajánlott, mert akkor leghatékonyabb ez a vakcina, ha még a szexuális élet megkezdése előtt megkapják a gyermekek. Azon 7. osztályosok, akik még nem töltötték be a 15. életévüket, 2 dózist fognak kapni elsőt októberben, a másodikat pedig áprilisban.
4: Aggasztóan terjed a nyugat-nílusi láz. Európában már több mint 1000 betegedtek meg a vírus miatt. 15 országból jelentettek fertőzéseket, a legtöbbet olasz, görög, illetve Spanyolországból. A lázzal járó influenza-szerű betegség a fertőzöttek 1/5-nél jelentkezik, és nagyjából minden 100. beteg állapota válik súlyossá. A kórokozót szúnyogok terjesztik. Tájfun követelt halálos áldozatokat Kelet-Kínában. 2 ember vesztette életét, és 10 eltűntek a sárlavinában, amit a Szaudel tájfun okozott. Napok óta tartanak a heves esőzések, jelentős károkat okozva. A veszélyeztetett területekről már mintegy 600 000 embert kellett evakuálni. Folytatódik a szeptemberi nyár, napos idő lesz, délutántól helyenként több lehet a felhő, de eső nem várható. A szél néhol megélénkül, 25 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, nyugaton, délnyugaton lesz a legmelegebb. Késő estére általában 13-23, éjszakára 9 és 14 fok közé hűl a levegő. Holnap folytatódik a nagyrészt napos, száraz idő, a szél élénk lehet, 28 és 34 fok között alakulnak a maximumok kedden, szerdán már lehetnek zivatarok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Az első Pinktől, aki nemrég bejelentette, hogy hamarosan megjelenik új stúdióalbuma, nagyon izgatott, alig várja, hogy megoszthassa a rajongókkal. Volt ideje, hiszen az évelejét lábadozással töltötte, a szilvesztert konkrétan kórházban, egy nyaki csigolya műtét miatt. Már is indítom a Stupid Girls-t, 5 perc elmúlt 11, hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Best FM.
3: Flip the script is in the house. Come on. Flip the script is in the house. Yeah. Flip the script.

Best FM, a legjobb zenék. Jöjjön egy óriási G-Funk sláger 94-ből, Warren G-től és Nate Duck-tól, amely az amerikai Billboard 100-as listájának második helyéig menetelt abban az évben is, amelynek alapjául egy 1982-es Michael McDonald dal szolgált. Ez a Regulate a Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Két autó is felborult korábban, az egyik a 33-as főúton Hortobágy közelében, a 61-es kilométernél a félútpályát lezárták, és még mindig tart a műszaki mentés az M5-ösön Budapest felé, ahol Inárcs közelében egy kis teherautó borult fel reggel. Még mindig 4-5 kilométeres emiatt a torlódás, továbbra is érdemes Újhartyánnál lehajtani, és az 5-ös főúton kerülni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágere.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 2006-ban megjelent Put Your Hands Up for Detroit című kislemezével vált világhírűvé a holland DJ producer Fed Le Grand, aki akkor 29 éves volt, és napra pontosan ma ünnepli 49. szülinapját. Szóval Majoros Rita és egy szülinapos lemezlovas indítja a hétfő délutánt. Szól már is a Let Me Think About It. Jó étvágyat, hello, Max Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Éjszakai vasúti munkák miatt lesz zajosabb több éjszaka Dunaújváros térségében. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Jelentős személyi változásokról döntött a Dunaújváros PASE közgyűlése. Három elnökségi tag azonnali hatállyal lemondott, helyükre új tagokat választottak, miközben a felügyelőbizottság összetétele is változott. Az új vezetés egyik legfontosabb feladatának az egyesület működésének stabilizálását, az átláthatóság növelését és a helyi utánpótlás jövőjének biztosítását tekinti. Az elnökségi tagságáról azonnali hatállyal lemondott dr. Dobos Barna, Karmacsi Tamás és Prinz Attila. A megüresedett helyekre három új elnökségi tagot választottak, Szepesi Robertet, Dobos Áront, valamint Berényi Balást, aki a szülői munkaközösség delegáltjaként került az elnökségbe. További változás várható a hónap végén is. Szanó Miklós jelezte lemondási szándékát, amely szeptember 30-án lép hatályba. Részletek a Duna Online oldalon. Ünnepélyes tanévnyitóval kezdődött meg pénteken a 2026-2027-es tanév a Dunaújvárosi Egyetemen. Az intézmény több mint 4000 hallgatóval vág neki az új tanévnek, az általános és a pótfelvételi eljárásban pedig összesen 960 új hallgatót vettek fel. Az ünnepségen az elsőévesek fogadalmat tettek, egyetemi tanári kinevezéseket és jubileumi okleveleket is ünnepeltek, írja Duna Online. N-metil-2 pirrolidon, vagyis NMP jelenlétét mutatta ki a Szikéon saját önellenőrző vizsgálata az iváncsai akkumulátorgyár területén található egyik monitoring kútban. Erről Molnár Tibor iváncsa polgármestere tájékoztatta a település lakóit. Az önkormányzat független vizsgálatot indít, iváncsa valamennyi utcájából szeretnének egy-egy furt vagy ásott kútból vízmintát venni, bevizsgáltatni. Minden utcából olyan ingatlant keresnek, ahol furt vagy ásott kút található, és annak tulajdonosa hozzájárul ahhoz, hogy abból mintát vegyenek. A közlemény külön kitér iváncsa vezetékes ivóvízellátására is. A polgármester tájékoztatása szerint a vezetékes ivóvíz csővezetéken Ercsi felül érkezik a településre, ezért azzal kapcsolatban a mostani eset miatt nem várható probléma. A téma részletei a Duna Online oldalán. Itt Fejér vármegyében is. Több változással és újdonsággal kezdődik az új tanév. Az oktatási tárca javaslatára az alsósoknál lehetőség van rövidebb tanórákat tartani. Még ebben a hónapban a fiatalok véleményének becsatornázása érdekében jön a Diákok hangja témanap, amelyet minden iskola maga szervez meg. A meteorológusok szerint túlnyomóan napos időre számíthatunk fátyol felhőkkel. Legfeljebb késő délután, este északon jelenhet meg több felhő az égen, de csapadék továbbra sem várható. Nyugaton, északnyugaton megélénkül a délies szél. Reggel 5-15 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 25 és 31 fok valószínű.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Jelentős felújítások zajlottak a mellékutakon, elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok, hideg éjszakákat hozott a hétvégi front. Villányi Eszter vagyok. Már mintegy 140 kilométernyi mellékutat újított fel idén a Magyar Közút, jelezte közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, hogy további 28 kilométeres szakaszokon készülnek javításra. A tárcavezető arra is kitért, hogy az országos közúthálózat csak nem 570 kilométeres szakaszán teljes körű felújítást végeztek idén külső kivitelezők, míg a közút munkálatai nyomán több mint 700 kilométeren javultak az utazás körülményei. A miniszter bejelentette, hogy még ebben a hónapban hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be. Másfél milliárd forint értékben érkezett nyugtaadat az adóhatóság új rendszerében. A pénztárgép portál szeptember elejétől működik. A papírnyugtás vállalkozások ezen az egyszerű webes felületen rögzíthetik adataikat. Ezt az első három napon 20 ezer vállalkozás tette meg, mintegy 424 ezer nyugta esetében. A NAV közlése szerint jól teljesítettek az e-pénztárgépek is, már 12 ezer vállalkozás helyezte üzembe az ingyenes alkalmazást. Az okostelefonokban rögzített nyugták értéke eléri az 1 milliárd 300 millió forintot. A két újfajta nyugtaszolgáltatási móddal olyan nyugtákhoz is hozzáfér az adóhatóság, amelyeket korábban csak ellenőrzés esetén láthattak a revizorok. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok Zánkán. Szeptember 25-éig 17 ezer diák vehet részt a többnapos ottalvós osztálykirándulásokon. A szervező Erzsébet Alapítvány közlése szerint teljes ellátást kapnak a gyerekek, és turnusonként több mint 40 programot biztosítanak nekik. Egyebek mellett pénzügyi ismeretterjesztő programokat, színházi és zenei élményeket, néptánc és kézműves foglalkozásokat, sétahajózást és más aktív lehetőségeket. Komoly hideget hozott a front, több mérőállomáson is 0 fok közeli hőmérsékletet mértek éjszaka, közölte a Hungaromet. A leghidegebb 1,3 fok a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírtasson volt, a Nógrádi Zabarban 1,5 fokos minimumot, Mohorán pedig 2,6 fokot rögzítettek. Az időjárás részleteit már is mondom. Folytatódik a szeptemberi nyár, napos idő lesz, délutántól helyenként több lehet a felhő, de eső nem várható. A szél néhol megélénkül, 25 és 32 fok között alakulnak a csúcsok. Nyugaton, délnyugaton lesz a legmelegebb. Késő estére általában 13-23, éjszakára 9 és 14 fok közé hűl a levegő. Holnap folytatódik a nagyrészt napos, száraz idő, a szél élénk lehet. 28 és 34 fok között alakulnak a maximumok kedden, szerdán már lehetnek zivatarok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Egy újabb hétfő délután együtt, szép napot mindenkinek, Majoros Rita vagyok a következő néhány órában. Én szolgáltatom a legjobb zenéket, de nyugi, nem én fogok énekelni, én csak pörgetem és egymás után pakolom a jobbnál jobb slágereket, mint mondjuk a Negrokan és a Cadaver vagy az Animal Cannibals és az Ez itt az, csak szépen sorban. Idacore pedig már nyitja is az órát, jön a Let Me Think About It.

Zenék, hogy telt a hétvégem? Remélem, hogy pihenősen, kikapcsolódósan. Én rákattantam mostanában egy kórházas sorozatra, a Chicago Medre, tudom, ez már nem újdonság, de nekem még az, és most hú, nagyon-nagyon pörgettem. Úgyhogy én inkább ilyen pihenős, kis sorozatnézős hétvégét tartottam, barátnős, családos programokkal, úgyhogy tényleg kipihenten érkeztem ide a hétfő délutánba. Na persze nem vagánykodni akarok ezzel, inkább csodás és igazán kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Szintén a lendületet próbálom átvinni így a rádión keresztül a legjobb zenékkel, hiszen Whitney Houston érkezik hamarosan, és a Step by Step, de itt lesz az Animal Cannibals, is jön majd Chicane, Bryan Adams-szel, úgyhogy hát unatkozni biztosan nem fogunk. A napkérdését is hamarosan felteszem, de közben közlekedési információkkal meg mindenféle érdekességgel jelentkezem, úgyhogy tartsanak velem, és táncoljunk együtt a Negro Candelára. Kádáv ez a Best FM-en, legyen szép a napjuk!

0: Best FM a legjobb zenék. Nagyon sokan vannak ma is az utakon, főként ugye reggeli, na meg a délutáni órákban, de így azért a kettő között is figyelni kell, például az M5-ösön Budapest felé, ugyanis a 33-as kilométernél korábban felborult egy kis teherautó, itt egy sáv járható, a torlódás pedig 10 kilométeres legalább, úgyhogy aki teheti, Újhartyán és Ócsa között az alsóbrendű utakon kerüljön. Ezt írták, vagy ezt javasolják a hallgatóink. Kecskemét térségében, ugyanígy az M5-ösön, a főváros felé terelést bontanak a 88-as és a 87-es kilométerek között. A sávzárás 3 kilométeres torlódást okoz. Köszönöm az infókat, várom őket természetesen a mai délutánon is. 0620 55 55 155. Írjanak vagy hívjanak, vigyázzunk együtt egymásra az utakon. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legtöbb hallgató általában azt írja, hogy a kedd valahogy a legnehezebb nap a héten, legalábbis ami a munkát illeti, mert hogy hétfőn még kitart egy picit a hétvégi lendület, vagy az az energia, amit magunkba szívtunk, de keddre ez néha el szokott fogyni. Viszont most egyre több üzenet érkezik az SMS falunkra, aminek a száma egyébként 0620 55 55 155, hogy valahogy ez a hétfőn nem akar elindulni, pedig most már ugye ebéd után is vagyunk, még egy kicsit valaki lendületet kapott, valaki pedig inkább, hát mondjuk úgy, hogy délutáni szundizna, úgyhogy kell valami, ami fölpörgeti a hallgatóinkat, legalábbis SMS-ben erre kérnek, úgyhogy már pörgetem is a legjobbakat, most gyorsan meghallgatjuk a legfrissebb híreket egykor, utána érkezik a Destiny's Child és a Survivor, úgyhogy éljük túl együtt ezt a napot. És itt lesz a Well Hello is a rakparttal.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Jelentős személyi változásokról döntötte a Dunaújváros Pasek közgyűlése. Köszöntöm Önöket! Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Jelentős személyi változásokról döntötte a Dunaújváros Pasek közgyűlése. Három elnökségi tag azonnali hatállyal lemondott, helyükre új tagokat választottak, miközben a felügyelőbizottság összetétele is változott. Az új vezetés egyik legfontosabb feladatának az egyesület működésének stabilizálását, az átláthatóság növelését és a helyi utánpótlás jövőjének biztosítását tekinti. Az elnökségi tagságáról azonnali hatállyal lemondott dr. Dobos Barna, Karmacsi Tamás és Prinz Attila, a megüresedett helyekre három új elnökségi tagot választottak, Szepesi Róbertet, Dobos Áront, valamint Berényi Balást, aki a szülői munkaközösség delegáltjaként került az elnökségbe. További változás várható a hónap végén is. Sztanon Miklós jelezte lemondási szándékát, amely szeptember 30-án lép hatályba. Részletek a Duna Online oldalon. Éjszakai zajjal járó vasúti karbantartási munkákat végeznek szeptemberben Dunaújváros térségében. A MÁV tájékoztatása szerint a munkavégzés több helyszínt is érint, ráadásul szeptember 11-én és 12-én egy vasúti átjárót időszakosan teljesen lezárnak. A közlekedők számára a legfontosabb változás, hogy szeptember 11-én és 12-én este 21 óra és másnap reggel 6 óra között alkalmanként 3 órára teljesen lezárják a Pusztaszabolcs Dunaújváros vasútvonal és a 62-es főút kereszteződésében található vasúti átjárót. A lezárás idején a közlekedőknek a szomszédos vasúti átjárók felé kell kerülniük, ezért az érintett időszakokban érdemes hosszabb menetidővel számolni. További részletek a Duna Online oldalán. Az új tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak meg a 7. osztályos fiúk és lányok, a Fejérvár megyei szülők is. A tanév első napjaiban kapnak tájékoztatást az oltás fontosságáról, majd szeptember 15-ig kell hozzájáruló nyilatkozatot aláírniuk. A rák megelőző védőoltás a HPV okozta rosszindulatú daganatos megbetegedések ellen véd. Itt Fejérvár megyében is. Több változással és újdonsággal kezdődik az új tanév. Az oktatási tárca javaslatára az alsósoknál lehetőség van rövidebb tanórákat tartani. Még ebben a hónapban a fiatalok véleményének becsatornázása érdekében jön a Diákok hangja témanap, amelyet minden iskola maga szervez meg. A meteorológusok szerint túlnyomóan napos időre számíthatunk fátyolfelhőkkel. Legfeljebb késő délután este északon jelenhet meg több felhő az égen, de csapadék továbbra sem várható. Nyugaton, északnyugaton megélénkül a déli szél. Reggel 5-15 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 25 és 31 fok valószínű.
0: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
2: Kezdődik az őszi munka a parlamentben. Drágultak az üzemanyagok. Hegymászó tragédia történt Szlovéniában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Kezdődik a parlament őszi ülésszaka. Várhatóan döntés születik majd a médiatanács elnökét és tagjait jelölő bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról. Megvitatják egyebek mellett azokat a módosító javaslatokat is, amelyek alapján a vármegyékből ismét megyék, a főispánokból pedig kormány megbízottak lesznek. Az ülés Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. Emelkedtek az üzemanyagárak. Péntekhez képest a 95-ös benzinért literenként 8, a gázolajért 9 forinttal kérnek többet a kutakon. A holtankoljak.hu adatai szerint így jelenleg a 95-ös benzin literje átlagosan 617, a gázolajé pedig 697 forintba kerül. Legutóbb 2022 végén volt ilyen drága a dízel. A portfólió arról ír, hogy az áremelkedés mögött az orosz dízelexport korlátozása, az orosz finomítók termelési kiesése és a közel-keleti feszültségek fokozódása állnak. A görög dinnye drágult, a sárga dinnye olcsóbb lett. Az Agrárközgazdasági Intézet összesítése szerint a gyümölcsök és a zöldségek ára vegyesen alakult augusztus végén a tavalyi helyzethez képest. Míg a fővárosi nagybani piacon a görög dinnyéért akár 11%-kal is többet kértek, a sárga dinnye ára mintegy 25%-kal esett. A piros csemegeszőlő kilója 10, az őszi baracké 40-45%-kal lett olcsóbb. A kígyó borka 16, a sárgarépa 20%-kal drágult, a nem jelölt burgonyáért viszont csak nem 5%-kal kevesebbet kellett fizetni, mint egy éve. Újabb halálos baleset történt a szlovén hegyekben. Lezuhant és életét vesztette egy 67 éves túrázó a Triglav és a Mali Triglav közötti hegygerincen tegnap. A tragédia mintegy 2800 méteres magasságban történt. A szlovén hatóságok tájékoztatása szerint a férfi elvesztette az egyensúlyát és a mélybe zuhant. Egy sziklapárkányon állt meg, de a hegyi mentők már nem tudták megmenteni az életét. Augusztusban egy 19 éves fiatal halt meg, miután lezuhant Szlovénia legmagasabb hegyéről. Folytatódik a szeptemberi nyár, napos idő lesz, délutántól helyenként több lehet a felhő, de eső nem várható. A szél néhol megélénkül, 25 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, nyugaton, délnyugaton lesz a legmelegebb. Késő estére általában 13-23, éjszakára 9 és 14 fok közé hűl a levegő. Holnap folytatódik a nagyrészt napos, száraz idő, a szél élénk lehet, 28 és 34 fok között alakulnak a maximumok kedden, szerdán már lehetnek zivatarok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A felejthetetlen slágerek egy óra után is itt vannak, és egy kicsit így munkára ösztönöznek mindenkit, legalábbis ezt kérték a hallgatók, én pedig teljesítem a kívánságokat. Majoros Rita vagyok. Pont ezért hozom a Joe Bácsó dalát, jön a Funky Groove. Itt lesz a Cosin és a Catch, a Well Hello és a Rock Part, most pedig a Destiny's Child-dal indulunk. Jön a Survivor, szép napot!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, jelentkezem is a napkértésével. Most tartol az idei Zero Waste hét, hogy felhívja a figyelmet a hulladékcsökkentés és a fenntartható életmód fontosságára. Szeptember 7-től egyébként 11-ig tart ez a Zero Waste hét, úgyhogy tökéletes alkalom arra is, hogy átgondoljuk a szokásainkat és konkrét lépéseket tegyünk egy fenntarthatóbb életvitel felé. Én ma reggel, ahogy vittem le a szemetet, pont ez jutott eszembe, hogy mostanában egy kicsit kevésbé figyeltem oda erre, és ilyenkor úgy mindig eszembe jut, hogy jó, akkor most úgy mától megint elhatározom, és én csak utána olvastam, hogy egyébként most indul a Zero Waste hét, úgyhogy szerintem ez egy tökéletes alkalom. Ráadásul nálunk most lesz pont lomtalanítás is a héten, úgyhogy ennél jobbat kívánni sem kívánhattam volna így az indításra. Viszont a nap kérdése is ide kapcsolódik, hogy mi az a tárgya, amit más már kidobott volna, viszont mi inkább megmentettünk, és mi lett belőle. Én például bútorokkal vagyok így, például most a két szék is az étkező asztalnál két szék is pont ilyen sors várt volna rájuk, kidobás, én pedig felújítottam őket így a magam kis módján, és újra hasznosítottam őket, és szeretek is ilyesmivel foglalkozni. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is várom a válaszokat. És mellé egy kis olasz hangulatot hozok. Joe Baggio és a Funky Groove itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Egy hallgatónktól, Lacitól kaptam egy üzenetet, hogy az Istenhegyi úton baleset történt méghozzá a Kégolyó utcánál, úgyhogy ott kell Budapesten egy kis fennakadásra számítani. Egy név nélküli üzenet pedig arról ír, hogy a Könyves Kálmán körúton is baleset történt, méghozzá a Mester utca Könyves Kálmán körúti megállónál, ott a kereszteződés előtt. Nagyon köszönöm az információkat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155 a számunk. Az M1-esről azt kaptam, hogy Hegyeshalom felé Bicskén a 40-es kilométernél táblákat javítanak, úgyhogy a külső sáv le van zárva, 3 kilométeres legalább a torlódás, erre is figyeljenek. Én pedig jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A múlt héten megnyugtattak a hallgatók, hogy még azért nem ciki csengőhangot beállítani magunknak egy-egy kedvenc dalunkat, és nekem évtizedekig a Black Street és Dr. Dre-del a No Digity volt a csengőhangom, úgyhogy ezt is meghallgatjuk a következő órában.

0: És behaj a Lexis a slepdalát is, jön a széllel szemben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Jelentős személyi változásokról döntötte a Dunaújváros Pasek közgyűlése. Köszöntöm Önöket! Az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Jelentős személyi változásokról döntötte a Dunaújváros Pasek közgyűlése. Három elnökségi tag azonnali hatállyal lemondott, helyükre új tagokat választottak, miközben a felügyelőbizottság összetétele is változott. Az új vezetés egyik legfontosabb feladatának az egyesület működésének stabilizálását, az átláthatóság növelését és a helyi utánpótlás jövőjének biztosítását tekinti. Az elnökségi tagságáról azonnali hatállyal lemondott dr. Dobos Barna, Karmacsi Tamás és Prinz Attila, a megüresedett helyekre három új elnökségi tagot választottak, Szepesi Robertet, Dobos Áront, valamint Berényi Balást, aki a szülői munkaközösség delegáltjaként került az elnökségbe. További változás várható a hónap végén is. Sztanon Miklós jelezte lemondási szándékát, amely szeptember 30-án lép hatályba. Részletek a Duna Online oldalon. N-metil-2-pirrolidon, vagyis NMP jelenlétét mutatta ki a Szikéon saját önellenőrző vizsgálata. Az Iváncsai akkumulátorgyár területén található egyik monitoring kútban. Erről Molnár Tibor Iváncsa polgármestere tájékoztatta a település lakóit. Az önkormányzat független vizsgálatot indít. Iváncsa valamennyi utcájából szeretnének egy-egy furt vagy ásott kútból vízmintát venni, bevizsgáltatni. Minden utcából olyan ingatlant keresnek, ahol furt vagy ásott kút található, és annak tulajdonosa hozzájárul ahhoz, hogy abból mintát vegyenek. A közlemény külön kitér Iváncsa vezetékes ivóvízellátására is. A polgármester tájékoztatása szerint a vezetékes ivóvíz csővezetéken Ercsi felül érkezik a településre, ezért azzal kapcsolatban a mostani eset miatt nem várható probléma. A téma részletei a Duna Online oldalán. Az új tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak meg a 7. osztályos fiúk és lányok, a Fejérvár megyei szülők is. A tanév első napjaiban kapnak tájékoztatást az oltás fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell hozzájáruló nyilatkozatot aláírniuk. A rák megelőző védőoltás a HPV okozta rossz indulatú daganatos megbetegedések ellen véd. Itt Fejérvár megyében is. Több változással és újdonsággal kezdődik az új tanév. Az oktatási tárca javaslatára az alsósoknál lehetőség van rövidebb tanórákat tartani. Még ebben a hónapban a fiatalok véleményének becsatornázása érdekében jön a Diákok hangja témanap, amelyet minden iskola maga szervez meg. A meteorológusok szerint túlnyomóan napos időre számíthatunk fátyol felhőkkel. Legfeljebb késő délután, este északon jelenhet meg több felhő az égen, de csapadék továbbra sem várható. Nyugaton, északnyugaton megélénkül a déli szél. Reggel 5-15 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 25 és 31 fok valószínű.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Áttörés nélkül, de egyeztettek az amerikai-orosz-ukrán tárgyalások lehetséges folytatásáról. Folytatódik a szúnyogírtás, még kitart a nyárias idő. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Nem zárható ki, hogy újraindulhatnak az orosz-amerikai-ukrán tárgyalások. Az orosz elnök sajtótitkára Dmitrij Peszkov a tárgyalásokkal kapcsolatos amerikai kijelentésre reagálva arról beszélt, hogy a Vladimir Putyin orosz elnök és a Donald Trump amerikai elnök közvetítői között zajlott egyeztetések kis lépést jelentenek a béke felé. Az amerikai külön megbízottak hétvégén az ukrán elnökkel is tárgyaltak Kijevben. Volodymyr Zelenszkij szerint áttörést nem hozott a megbeszélés, de a diplomáciai tárgyalások újraindulása pozitív lépés. Továbbra is az inváziós szúnyogfajok jelentenek gondot. Az aszály miatt az őshonos szúnyogokkal nem kell számolni, de a családi házas övezetekben az ázsiai tigris szúnyog jelenléte jelentős. A katasztrófavédelem közölte, hogy a következő napokban összesen 38 településen, a Balatonnál, a Csepel-szigeten és környékén, valamint Székesfehérváron permeteznek. Arra is figyelmeztetnek, hogy mi magunk is sokat tehetünk a vérszívók ellen, öntsük ki a felgyülemlett vizeket a kertekben. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok Zánkán. Szeptember 25-éig 17 000 diák vehet részt a többnapos ottalvós osztálykirándulásokon. A szervező Erzsébet alapítvány közlése szerint teljes ellátást kapnak a gyerekek, és turnusonként több mint 40 programot biztosítanak nekik. Egyebek mellett pénzügyi ismeretterjesztő programokat, színházi és zenei élményeket, néptánc és kézműves foglalkozásokat, sétahajózást és más aktív lehetőségeket. Tájfun követelt halálos áldozatokat Kelet-Kínában. Két ember vesztette életét, és 10 eltűntek a sárlavinában, amit a Szaudel tájfun okozott. Napok óta tartanak a heves esőzések, jelentős károkat okozva. A veszélyeztetett területekről már mintegy 600 ezer embert kellett evakuálni. Komoly hideget hozott a front, több mérőállomáson is 0 fok közeli hőmérsékletet mértek éjszaka, közölte a Hungaromet. A leghidegebb 1,3 fok a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírtasson volt, a nógrádi Zabarban 1,5 fokos minimumot, Mohorán pedig 2,6 fokot rögzítettek. Az időjárás részleteit már is mondom. Folytatódik a szeptemberi nyár, napos idő lesz, délutántól helyenként több lehet a felhő, de eső nem várható. A szél néhol megélénkül, 25 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, nyugaton, délnyugaton lesz a legmelegebb. Késő estére általában 13-23, éjszakára 9 és 14 fok közé hűl a levegő. Holnap folytatódik a nagyrészt napos, száraz idő, a szél élénk lehet, 28 és 34 fok között alakulnak a maximumok kedden, szerdán már lehetnek zivatarok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: Vagyis a legnagyobb kedvencek a kedvenc időszakunkból. Majoros Rita vagyok, így 2 óra után is 4 perccel én hozom a legjobb zenéket. Méghozzá a Black Eyed Peas-t és a Where is the Love. Igazán ikonikus sláger, de itt lesz a Black Street is Dr. Dre-vel és a No Digity, most pedig Sophia Lis-Baxter indít és a Murder on the Dance Floor.
1: Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Best FM a legjobb zenék. A mai nap kérdése az, hogy így a Zero Waste hét kezdetén, hogy mi az a tárgy, amit más kidobott volna, mi viszont inkább megmentettünk. Hát kinek mi lett ebből a projektből? Azt írja Kata, a nagymamám régi kopott zománcos lábasát, mert mindenki kidobta volna, én viszont nem tudtam megválni tőle. Kifestettem, és most virágtartóként van a teraszomon. Sokkal több emlék van benne, mint amennyi étel valaha is készült benne, de cuki. Zoli is írt, egy régi fa létrát találtam lomtalanításkor, hazavittem, lecsiszoltam, lefestettem, és könyves polc lett belőle. A feleségem először azt hitte, hogy hülyét csináltam magamból, most pedig ő pakolja rá a könyveit és imádja. Meg tudom érteni. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha önöknek is van olyan hát tárgy, vagy akár tényleg emlék, amit újrahasznosítottak, és így a Zero Waste héten elküldenének nekem, 0620-55-55-155, ide Viber üzenet formájában is megtehetik. Egyébként Kata is küldött a lábasról képet, írtó cuki. Hát jöhetnek ezek az újrahasznosítások itt a Best FM-en, miközben a Caesar Sisters dalát hallgatjuk. I Don't Feel Like Dancing, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Továbbra is fennakadás van Budapesten az Istenhegyi úton, a Kékgolyó utcánál. Egy korábbi baleset miatt ezt írt a Laci, úgyhogy nagyon szépen köszönöm az infót. Ha bárki bármit lát egyébként itt a fővárosban is, megköszönöm, hogyha jelentkezik az infóval. 0620-55-55-155 a számunk. Az M5-ös autópálya Kecskemét térségében a főváros felé vezető oldalán terelést bontanak. A 88-as és a 87-es kilométerek között a sávzárásra kell figyelni, ami legalább 3 kilométeres torlódást okoz most. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ma is ide várom az útinfókat. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Éjszakai vasúti munkák miatt lesz zajosabb több éjszak a Dunaújváros térségében. Köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Éjszakai zajjal járó vasúti karbantartási munkákat végeznek szeptemberben Dunaújváros térségében. A MÁV tájékoztatása szerint a munkavégzés több helyszínt is érint, ráadásul szeptember 11-én és 12-én egy vasúti átjárót időszakosan teljesen lezárnak. A közlekedők számára a legfontosabb változás, hogy szeptember 11-én és 12-én este 21 óra és másnap reggel 6 óra között alkalmanként 3 órára teljesen lezárják a Puszta-Szabolcs Dunaújváros vasútvonal és a 62-es főút kereszteződésében található vasúti átjárót. A lezárás idején a közlekedőknek a szomszédos vasúti átjárók felé kell kerülniük, ezért az érintett időszakokban érdemes hosszabb menetidővel számolni. További részletek a Duna Online oldalán. Ünnepélyes tanévnyitóval kezdődött meg pénteken a 2026-2027-es tanév a Dunaújvárosi Egyetemen. Az intézmény több mint 4000 hallgatóval vág neki az új tanévnek, az általános és a pótfelvételi eljárásban pedig összesen 960 új hallgatót vettek fel. Az ünnepségen az elsőévesek fogadalmat tettek, egyetemi tanári kinevezéseket és jubileumi okleveleket is ünnepeltek, írja Duna Online. N-metil-2-pirrolidon, vagyis NMP jelenlétét mutatta ki a Szíkéon saját önellenőrző vizsgálata az Iváncsai akkumulátorgyár területén található egyik monitoring kútban. Erről Molnár Tibor Iváncsa polgármestere tájékoztatta a település lakóit. Az önkormányzat független vizsgálatot indít. Iváncsa valamennyi utcájából szeretnének egy-egy furt vagy ásott kútból vízmintát venni, bevizsgáltatni. Minden utcából olyan ingatlant keresnek, ahol furt vagy ásott kút található, és annak tulajdonosa hozzájárul ahhoz, hogy abból mintát vegyenek. A közlemény külön kitér Iváncsa vezetékes ivóvízellátására is. A polgármester tájékoztatása szerint a vezetékes ivóvíz csővezetéken Ercsi felül érkezik a településre, ezért azzal kapcsolatban a mostani eset miatt nem várható probléma. A téma részletei a Duna Online oldalán. Itt Fejér vármegyében is. Több változással és újdonsággal kezdődik az új tanév. Az oktatási tárca javaslatára az alsósoknál lehetőség van rövidebb tanórákat tartani. Még ebben a hónapban a fiatalok véleményének becsatornázása érdekében jön a Diákok hangja témanap, amelyet minden iskola maga szervez meg. Holnap az ország nagy részére visszatér a kánikula, a maximumok 28 és 34 fok között alakulnak. A reggel viszont még friss lesz, északon észak-keleten helyenként 10 fok alá hűlhet a levegő, sok napsütésre, kevés felhőre, csapadékmentes időre van kilátás. Több helyen élénk lökések kísérik majd a déli, délnyugati szelet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Újabb hétfő délután, kellős közepe. Ilyenkor találkozunk mindig, nem csak hétfő, minden nap itt a 93.1 Best FM-en dunaújvárosi hallgatók. Bolek Csongor vagyok, tisztelettel köszöntöm azokat, akik jelenleg is velünk tartanak. Indítja az első közös órát most Jennifer Hudson, és szól a Spotlight című dal.
3: 93.1 Best FM.

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék itt Dunaújvárosban és a környéken. Üdvözlöm a hallgatókat, remélem ünnepelnek ma jó sokan. Én Molek Csongor vagyok, és már szeptember 7-ét írunk. Reginák a mai névnaposaink, aki ünnepel, Isten éltesse nagyon sokáig, főleg itt Dunaújvárosban és a környékünkön. 125 esztendeje, 1901-ben megnyílt a Fészek Művész Klub, a festők, építészek, szobrászok, zenészek, énekesek és komédiások klubja. És 1822 óta, 204 éve a Brazil Szövetségi Köztársaság nemzeti ünnepe a mai. Híres emberek, akik ma születtek, 138 éve látott napvilágot Karácsony Benő, Erdély

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en balesetmentes közlekedést, kilométereket azoknak, akik vezetnek jelenleg is akár itt városon belül, vagy Dunaújváros környékén, kedves autósok. És akad pár munkálat a környéken, például a 62.19-esen útszűklet lassítja a haladást, Dunaújváros Mezőfalva Sárbogárd összekötő út 1-es kilométerénél. Aztán Budapest-Baja-Herceg-Szent Tomás odrendű főúton, tehát az 51-esen, itt is félpályás lezárás van érvényben a kátyúzási munkák miatt a 63-as, 64-es kilométernél. És a 62-esen is végeznek munkákat, ma Dunaújváros-Székesfehérvár másodrendű főúton, a 0-as és a 20-as kilométer között. Elméletileg már csak utómunkálat miatt kell útszűkületre készülni, így a délután kellős közepén vagy késő délután. Kérem jelezzék, ha van egyéb infójuk a környékről, 30-as, 74-74, 777 a telefonszámunk. Előre is kösz szépen! Most Santanától szól egy örök sláger, a Maria Maria.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93.1 Best FM-en. Együtt töltjük a következő két órát is, ahogy általában egészen este 6 óráig szórakozunk együtt, kedves dunai városi hallgatók. A nevem Oleg Csongor, és kezdünk mindjárt egy Depeche Mode felvétellel. A címe pedig Free Love, ez szól hamarosan.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Miért fizetne többet? Székesfehérváron egyedülálló Andante gyártói akció az SC Home bútorszalonban. Most 10% azonnali kedvezményt adunk 16 típusú garnitúra minden összeállítására, egyedi rendelés esetén is. Figyelem, az akció és a kedvezményes árak kizárólag szeptember 30-áig érvényesek. Az akciós modelleket és a pontos árakat keresd az áruházban. Székesfehérvár, Széchenyi út 116.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
2: Reklámot hallottak!
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Nyugaton, északnyugaton megélénkül a délies szél. Köszöntöm a hallgatókat, az Oxygen Media híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Ütemezetten halad a munka Paks és a Duna-Szent Benedek között, csak nem 70 ezer köbméternyi követ építettek be, közölt a miniszterelnök. Azt mondta, a meder mélyülése természetes folyamat, egy fenéküszöb építésekor, írt a kormányfő közösségi oldalán. Hozzátette, a Duna bal partján jól halad a kikötőépítése is, a Paksi atomerőmű stabilan termel. Egy budapesti kórházban indul az Én is veled táncolok elnevezési program. Felkészítették az első önkénteseket, akik a kórházi betegeket segítik, majd vannak helyzetek, amikor egy betegnek a gyógyítás mellett figyelemre, emberi jelenlétre, egy beszélgetésre vagy egy segítőkézre is szüksége van. A program kezdeményezője az egykori tüntetésekről fekete ruhás nővérként ismerté vált Sándor Mária. Azonnali kormányzati beavatkozást sürget az üzemanyag kiskereskedelemben a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Egri Gábor azt mondta, a kormányzati beavatkozás nélkül 6-700 vállalkozás működése kerülhet veszélybe. A szövetség elnöke szerint a megoldás alapvetően az lenne, ha a piaci árazás működne. Ezzel ugyan emelkedne a benzin és a gázolaj literenkénti ára, de ezt célzott támogatással ellensúlyozhatná a kormány. Hétfőig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. A diákok rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az érettségit lebonyolító középiskolák és a kormányhivatalok listája, valamint a jelentkezésről szóló legfontosabb információk az oktatási hivatal honlapján találhatók. Lecserélték az összes EKG készüléket a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában, így az országban elsőként mindkét debreceni sürgősségi klinikai részlegen teljesen digitális rendszer működik, írja a HVG az egyetem tájékoztatása alapján. Az EKG felvételek bármikor előhívhatók a beteg nyilvántartóból, ami gyorsabbá és egyszerűbbé teszi az orvosi konzultációt és a sürgősségi betegellátást. Várhatóan 250 milliárd forint jut közvetlenül az egészségügyi szakdolgozók béremelésére, ezt mondta a kamara elnöke. Balogh Zoltán üdvözölte, hogy a tárca bevonja a szakdolgozókat az egészségügyi megújításhoz szükséges döntésekbe. Az ágazatnak juttatott plusz forrásokból jut majd pénz az új bértáblára. A tervek szerint a jelenlegi sávos bérezés helyett egy olyan rendszert dolgoznak ki, amely jobban elismeri az egészségügyben megszerzett tapasztalatot, a végzettséget és a képesítéseket. A meteorológusok szerint az ország nagy részén visszatér a kánikula, a maximumok 28 és 34 fok között alakulnak, a reggel viszont még friss lesz, északon, északkeleten helyenként 10 fok alá hűlhet a levegő, sok napsütésre, kevés felhőre, csapadékmentes időre van kilátás, több helyen élénk, lökések kísérik majd a déli-délnyugati szelet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A kedvenceket hozom még a következő kettő órában, azért, hogy a dunaújvárosi és környéki hallgatók, akik velünk tartanak, érezzék jól magukat. Itt a 93.1 Best FM-en. Az én nevem Oleg Csongor, üdvözlök mindenkit, és ígértem valamit, mégpedig azt, hogy a Depeche Mode-dal kezdünk. Meghallgatjuk a Free Love című felvételt.
0: 93.1 Best

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék, itt Dunai Városban és a környéken. Kedves hallgatók, hello mindenkinek, én Molek Csongor vagyok, és műsoron belül időjárásról nem beszéltünk még, nézzük, hogy kedden mi várható. Ismét igen friss lesz a reggel, egy-két területre még 5 fokot is jósolnak a hozzáértők. A délutáni csúcs pedig, hát elég durva, 28-33 fok körül mérünk. Aki nem bírja a nagy napi hőingást, amit tapasztalunk egyébként lassan hetek óta, az számíthat negatív, kellemetlen tünetekre, például jelentkezhet napközben is fejfájás, akár ízületi fájdalom, szédülés, ügyeljenek arra, hogy sikerüljön eleget pihenni, és persze a folyadékpótlás is nagyon fontos, olyan 3 liter be kell vinni a szervezetbe napi szinten felnőtteknél, testfelépítéstől függetlenül. Tombol a parlagfű, kedves allergiás hallgatók, jelenleg magas tartományban van a parlagfű pollen koncentrációja, és a gombáké szintén, úgyhogy papírzsepiből be kell tárazni. Most egy duó zenél az Artful Dodger, és szól a Rewind Craig David énekével.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

Ez a 93.1 Best FM, a legjobb zenék, fókuszban pedig a könyvtárosok. Kedves hallgatók, ugyanis hatalmas megtiszteltetés érte a József Attila könyvtár gyermekkönyvtárosait, akik meghívást kaptak a Székely udvarhelyi városi könyvtárba a 8. alkalommal megrendezett a Jövő Könyvtára című nemzetközi konferencián. A dunaújvárosi szakemberek aktív szerepet vállaltak. Az első napon Etika tanúra a könyvtárban címmel tartottak előadást, amely nagy tetszést aratott a jelenlévő szakmai közönség körében. A rendezvény másnapján a dunaújvárosi könyvtárosok interaktív workshopot tartottak, emellett elég sok hasznos előadást és jó gyakorlatot hallgathattak meg. A helyi delegáció rengeteg élménnyel tért haza a 75. születésnapját ünneplő Székely udvar helyi TK-ból, a szakemberek pedig hálásak a melegszívű vendéglátásért és bíznak a sikeres együttműködés folytatásában. Van fent fotós beszámoló, ahogy mindig, a dunaújváros.com hírportálon. Donna Lewis következik a Besten, a dal pedig az I Love You Always Forever. Feel

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93.1 Best FM-en, üdvözlöm a hallgatókat. Egy újabb felvonást tartom másodperceken belül, azt még együtt töltjük, és az már az utcsó közös óránk, így hétfőn késő délután dunaújvárosi hallgatók. Én Molek Csongor vagyok, és indítja a felvonást mindjárt Mika. A felvétel a Big Girl, You Are Beautiful.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0630 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Nyugaton, északnyugaton megélénkül a délies szél. Köszöntöm a hallgatókat, az Oxygen Media híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Várhatóan 250 milliárd forint jut közvetlenül az egészségügyi szakdolgozók béremelésére, ezt mondta a kamara elnöke. Balogh Zoltán üdvözölte, hogy a tárca bevonja a szakdolgozókat az egészségügyi megújításhoz szükséges döntésekbe. Az ágazatnak juttatott plusz forrásokból jut majd pénz az új bértáblára. A tervek szerint a jelenlegi sávos bérezés helyett egy olyan rendszert dolgoznak ki, amely jobban elismeri az egészségügyben megszerzett tapasztalatot, a végzettséget és a képesítéseket. Nagy területen égett a száraz növényzet az ország több pontján, közölte a katasztrófavédelem. A Hajdú-Bihar vármegyei Új-Szent-Margita határában több hektárnyi legelő és erdős aljnövényzet kapott lángra. A baranyai versentnél pedig gyepes területek égtek. 5 hektáron égett az erdő Csongrád-Csanád vármegyében Kiszombor mellett, mindhárom helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók. Tűzütött ki egy esküvőn a Kongói Demokratikus Köztársaság fővárosában, 22 ember meghalt és többen megsérültek, a lángok egy épület rendezvénytermébe csaptak fel, ami teljesen kiégett. A tűz keletkezésének oka egyelőre nem ismert, valószínűleg elektromos zárlat miatt gyulladt ki a terem díszítése. Hétfőig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. A diákok rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az érettségit lebonyolító középiskolák és a kormányhivatalok listája, valamint a jelentkezésről szóló legfontosabb információk az Oktatási Hivatal honlapján találhatók. Teljesen átépítik a Herceg-Szántói közúti határátkelőt a magyar-szerb határon. A fejlesztés után a teherforgalom előtt is megnyitják az átkelőt, amely éjjel-nappal működhet majd külön kamion és buszsávokkal, valamint kamionparkolóval. A beruházás célja a Röszkei átkelő és az M5-ös autópálya tehermentesítése, valamint Dél-Magyarország és a Vajdaság közötti közlekedési kapcsolat javítása. A közbeszerzést a következő hetekben kiírják. Lecserélték az összes IKG készüléket a Debreceni Egyetem klinikai központjában, így az országban elsőként mindkét debreceni sürgősségi klinikai részlegen teljesen digitális rendszer működik, írja a HVG az egyetem tájékoztatása alapján. Az EKG felvételek bármikor előhívhatók a beteg nyilvántartóból, ami gyorsabbá és egyszerűbbé teszi az orvosi konzultációt és a sürgősségi betegellátást. A meteorológusok szerint az ország nagy részén visszatér a kánikula, a maximumok 28 és 34 fok között alakulnak, a reggel viszont még friss lesz, északon, északkeleten helyenként 10 fok alá hűlhet a levegő. Sok napsütésre, kevés felhőre, csapadékmentes időre van kilátás, több helyen élénk, lökések kísérik majd a déli délnyugati szelet.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Éjszakai vasúti munkák miatt lesz zajosabb több éjszak a Dunaújváros térségében. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Éjszakai zajjal járó vasúti karbantartási munkákat végeznek szeptemberben Dunaújváros térségében. A MÁV tájékoztatása szerint a munkavégzés több helyszínt is érint, ráadásul szeptember 11-én és 12-én egy vasúti átjárót időszakosan teljesen lezárnak. A közlekedők számára a legfontosabb változás, hogy szeptember 11-én és 12-én este 21 óra és másnap reggel 6 óra között alkalmanként 3 órára teljesen lezárják a Puszta-Szabolcs Dunaújváros vasútvonal és a 62-es főút kereszteződésében található vasúti átjárót. A lezárás idején a közlekedőknek a szomszédos vasúti átjárók felé kell kerülniük, ezért az érintett időszakokban érdemes hosszabb menetidővel számolni. További részletek a Duna Online oldalán. Ünnepélyes tanévnyitóval kezdődött meg pénteken a 2026-2027-es tanév a Dunaújvárosi Egyetemen. Az intézmény több mint 4000 hallgatóval vág neki az új tanévnek, az általános és a pótfelvételi eljárásban pedig összesen 960 új hallgatót vettek fel. Az ünnepségen az elsévesek fogadalmat tettek, egyetemi tanári kinevezéseket és jubileumi okleveleket is ünnepeltek, írja Duna Online. N-metil-2-pirrolidon, vagyis NMP jelenlétét mutatta ki a Szikéon saját önellenőrző vizsgálata, az iváncsai akkumulátorgyár területén található egyik monitoring kútban. Erről Molnár Tibor iváncsa polgármestere tájékoztatta a település lakóit. Az önkormányzat független vizsgálatot indít, iváncsa valamennyi utcájából szeretnének egy-egy furt vagy ásott kútból vízmintát venni, bevizsgáltatni. Minden utcából olyan ingatlant keresnek, ahol furt vagy ásott kút található, és annak tulajdonosa hozzájárul ahhoz, hogy abból mintát vegyenek. A közlemény külön kitér iváncsa vezetékes ivóvízellátására is. A polgármester tájékoztatása szerint a vezetékes ivóvíz csővezetéken Ercsi felül érkezik a településre, ezért azzal kapcsolatban a mostani eset miatt nem várható probléma. A téma részletei a Duna Online oldalán. Adathalász SMS-ekre figyelmeztet az adóhivatal itt Fejér vármegyében is. A Csalóka NAV nevében a 2026-os adóbevallásból ígérnek visszatérítést, amelynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. Az adóhatóság felhívja figyelmet arra, hogy nem küld SMS értesítést az adószámlaegyenlegről, ráadásul az idei évről szóló bevallást még nem is dolgozhatta fel, hiszen azt majd jövőre kell benyújtani. A meteorológusok szerint túlnyomóan napos időre számíthatunk fátyolfelhőkkel. Legfeljebb késő délután, este északon jelenhet meg több felhő az égen, de csapadék továbbra sem várható. Nyugaton, északnyugaton megélénkül a déli szél. Reggel 5-15 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 25 és 31 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Mindössze már csak egy órát töltünk együtt itt a 93.1 Best FM-en azokkal a hallgatókkal, akik velünk tartanak még a folytatásban. Innen Dunaújvárosból vagy a vonzás körzetből. Mindenkit szeretettel köszöntök. Maradok a stúdióban, a mikrofon mögött Oleg Csongor, és kezdünk Mikas slágerével. Ez a Big Girl.
0: 93.1 Best.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en közlekedjenek türelmesen, és persze a megszokottan lassabban az óracsoportot pedig figyeljék, dunaújvárosi autósok. Jó utat mindenkinek! Az 51-342-esen, azaz Dunaújváros révhez vezető úton a 3-as kilométernél szeptember 20-áig kell útszükületre készülni, napközben mérési vizsgálatokat végeznek. És ugrunk egyet az 51-esre, ahol kátyúzási munkák miatt lassabb lehet a haladás még, a 63-as 64-es kilométernél. Kérem jelezzék, ha akad egyéb tapasztalat közlekedéssel kapcsolatban a környékről. A telefonszámunk nem változott, 30-as 74-74 777, előre is kösz szépen. Lutris a Máknél örök slágerével folytatjuk a késő délutánt. A felvétel címe Someone Loves You Honey.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

Ez a 93.1 Best FM, a legjobb zenék, fókuszban pedig a Jó Szolgálati Otthon Közalapítvány. Kedves hallgatók, és a balatoni nyári táborról van szó. A csapat Dunaújvárosi Polgármesteri Hivatal üdülőjében táborozhatott a közelmúltban, és a részletekről Oroszi Csilla, a Jó Szolgálati Otthon igazgatója számolt be a dunaújváros.com hírportál munkatársainak. A 16 gondozott mellett az intézmény 4 munkatársa, Nagy Lajosné, Horváth Veronika, Szabó Péter és Tóth Zoltán is táborlakóvá vált, már a helyszínválasztás is rendhagyó volt, mivel a közalapítvány kontingense Siófok szabadi fürdőn töltetett 3 napot, mégpedig a polgármesteri hivatal üdülőjében. Ahogy fogalmazott, nagyon örültek az önkormányzati támogatásnak, mivel ennek révén nyílt lehetőség arra, hogy a szociálisan rászoruló ellátottjaik eljutottak a Balatonhoz. Közülük többeknek jelenti ez az egyetlen táborélményt az évben, ez még különlegesebbé teszi a Városháza segítségét, és hatalmas élmény volt a tábor, ahogy fogalmaz, így a csapat hálája mellett a folytatásban is reménykednek. Ott van a fotós beszámoló a dunaújváros.com hírportálon, ettől sokkal részletesebben. Most egy duett következik, Madonna és Justin Timberlake duettezik nekünk, ez a 4 Minutes.

93.1 Best FM, a legjobb zenék Dunaújvárosban és a környékünkön. A mai búcsúslágeremhez érkezt, már ez pedig a Sixpence on the Richard-től a Kiss Me című felvétel. Köszi szépen a figyelmet mindenkinek, kedves dunaújvárosi hallgatók, és jó pihit kívánok, remélem így késő délután lassan-lassan kora este már csak ezt tervezték be a mai napra, azok főleg, akik nem most kezdték a melót, a többieknek kitartást kívánok. Holnap pedig jelentkezem délután 3-tól. Nolek Csongort hallották, hello!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Éjszakai vasúti munkák miatt lesz zajosabb több éjszaka Dunaújváros térségében. Köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Éjszakai zajjal járó vasúti karbantartási munkákat végeznek szeptemberben Dunaújváros térségében. A MÁV tájékoztatása szerint a munkavégzés több helyszínt is érint, ráadásul szeptember 11-én és 12-én egy vasúti átjárót időszakosan teljesen lezárnak. A közlekedők számára a legfontosabb változás, hogy szeptember 11-én és 12-én este 21 óra és másnap reggel 6 óra között alkalmanként 3 órára teljesen lezárják a Puszta-Szabolcs Dunaújváros vasútvonal és a 62-es főút kereszteződésében található vasúti átjárót. A lezárás idején a közlekedőknek a szomszédos vasúti átjárók felé kell kerülniük, ezért az érintett időszakokban érdemes hosszabb menetidővel számolni. További részletek a Duna Online oldalán. N-metil-2 pirrolidon, vagyis NMP jelenlétét mutatta ki a Szikéon saját önellenőrző vizsgálata, az iváncsai akkumulátorgyár területén található egyik monitoring útban. Erről Molnár Tibor iváncsa polgármestere tájékoztatta a település lakóit. Az önkormányzat független vizsgálatot indít. Iváncsa valamennyi utcájából szeretnének egy-egy furt vagy ásott kútból vízmintát venni, bevizsgáltatni. Minden utcából olyan ingatlant keresnek, ahol furt vagy ásott kút található, és annak tulajdonosa hozzájárul ahhoz, hogy abból mintát vegyenek. A közlemény külön kitér Iváncsa vezetékes ivóvízellátására is. A polgármester tájékoztatása szerint a vezetékes ivóvíz csővezetéken Ercsi felül érkezik a településre, ezért azzal kapcsolatban a mostani eset miatt nem várható probléma. A téma részletei a Duna Online oldalán. Október 4-ig lehet pályázni az Art Transfer díjra, amellyel olyan múzeumpedagógusok, pedagógusok, művészek, művészettörténészek és kurátorok tevékenységét ismerik el, akik az elmúlt időszakban sokat tettek a kortárs képzőművészet közvetítéséért és népszerűsítéséért. A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum 8. alkalommal hirdeti meg a pályázatot. Innen Fejér vármegyéből is magánszemélyek jelentkezését várják 2023 és 2026 közötti időszakban megvalósult projektekkel. A pályázat benyújtásának határideje október 4-e éjfél, a továbbjutó pályázatok kiértesítése október 30-áig történik meg. A program záró eseménye, díjátadója november 13-án lesz a Ludwig Múzeumban. Holnap az ország nagy részére visszatér a kánikula, a maximumok 28 és 34 fok között alakulnak. A reggel viszont még friss lesz, északon északkeleten helyenként 10 fok alá hűlhet a levegő. Sok napsütésre, kevés felhőre, csapadékmentes időre van kilátás. Több helyen élénk lökések kísérik majd a déli, délnyugati szelet.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Küldik a nyugtaadatokat a NAV-nak a vállalkozások, drogdílert kaptak el Kőbányán, hét elején még visszatér a kánikula, aztán lehűlés jön. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megkezdődött a parlament őszi ülésszaka. Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásában egyebek mellett elmondta, hamarosan nyilvánosságra hozzák a gyermekvédelmi rendszerről szóló jelentést. A kormányfő kitért a nyári energiaválság kezelésére is, és közölte, digitális távmérő hálózatot telepítenek a Dunára Paksnál. A jövőbeli terveket sorolva a dohány, a hulladék és a szerencsejáték koncesszió átalakítását is említette. Másfél milliárd forintról érkezett nyugtaadat az adóhatósághoz az új rendszer első 3 napjában a pénztárgép portálon. Az egyszerű webes felületen a papírnyugtás vállalkozások küldhetik be az adatokat. Szeptember 3-áig 20 ezer vállalkozás 424 ezer nyugtát rögzített így. Az e-pénztárgépek is jól teljesítenek, a NAV ingyenes alkalmazását már 12 ezeren kezdték használni. Az okostelefonokban rögzített nyugták értéke megközelítette az 1 milliárd 300 millió forintot. A kötelezettség szeptembertől él. Ritkábban kapnak segítséget a nők, ha összeesnek az utcán. Egy kutatás szerint 27%-kal kisebb az esélye annak, hogy a járókelők megkezdik náluk az újraélesztést, mint a férfiaknál. Arról, hogy mi áll ennek hátterében és mit kell tennünk ilyen helyzetben, Szűcs Brigitta, az Országos Mentőszolgálat szóvivője beszél.
3: Sokan attól tartanak, hogy félreérthető helyzetbe kerülnek, esetleg illetlenséggel vádolják őket. Mások félnek, hogy ártanak egy fiatal törékeny nőnek. Megint mások nem tudják pontosan, hova tegyék a kezüket, ha mellkas kompressziót kell végezni. Tegyük félre a gátlásokat. Az újraélesztés folyamata nők és férfiak esetén pontosan ugyanaz. A mellkas kompresszió technikája szintén megegyezik. Nyújtott könyökkel a szegcsont közepét kell lenyomni percenként 100-120 alkalommal.
2: Drogdílert fogott el a rendőrség Kőbányán. Egy 40 éves nő árult kábítószert 10. kerületi lakásán, illetve 8. kerületi parkokban. A hatóságoknak egy korábban elfogott fogyasztó árulta el, kitől szerezte a szert. A dílerre pénteken csaptak le. Napos időnk lesz holnap, eső nélkül. A hőmérséklet akár 28-34 fokig is emelkedhet. Szerdán is derült napos idő vár ránk, délutántól a Dunántúlon már komolyabb gomoly felhők képződhetnek, és egyre több felé jöhet zápor, zivatar. Nappal 30-35 fokot is mérhetünk majd odakint. Csütörtökön aztán keleten is megnövekszik a felhőzet, bár több-kevesebb napsütés azért előfordulhat. Esőre, záporra, zivatarra is esély van. 21-29 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Este 6 után járunk pár perccel, azért most már nagy biztonsága kijelentető, hogy az emberek nagy többségének véget ért a munka. Túl vagyunk az első, a legnehezebb napon, a hét első munkanapján, úgyhogy mindenkinek jár a pihenés és a szórakozás. Mi a szórakozás részére fogunk most is ráfeküdni. 120 percen keresztül az elmúlt évtizedek legnagyobb klub klasszikusai forognak, majd 6-tól 7-ig velem White Boy, a 7-től pedig hétfői rezidensünkkel Lauer Krisztiánnal a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift!

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Akik már feliratkoztak a Mixcloud profilomra, mixcloud.com/DJ White Boy, ők már egyrészt kapták az értesítést, másrészt pedig már meg is tudták hallgatni egyszer, kétszer, tízszer mind az öt újonnan feltöltött mixet, mert hogy megint került fel öt új mix, és erről bizony jön az értesítés, ha feliratkoztok az előbb említett oldalra, szóval mixcloud.com/DJ Whiteboy, 160 korábbi nácsítes mix ott van, elérhető, visszahallgatható bárhol, bármikor, természetesen a tracklisták kíséretében.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Mindig egy picit emlékeztetni kell benneteket arra, hogy a Viber falunkra 0-20-55-55-155-re videók is jönnek ám, meg fotók. Tehát nyugodtan elküldhetitek nekünk, hogy éppen hol hallgatjátok a Night Shift-et, jó? Egész nyugodtan. Persze lehet csak rövid szöveges üzenetet is írni, de azt megtehetitek SMS formájában is ugyanerre a telefonszámra 0-20-55-55-155, meg még e-maileket is várunk sok szeretettel info@bestfmbudapest.hu, és persze Messengeren keresztül is, meg Instán keresztül is elértek minket, hogyha már be vagyunk tetszikelve, lájkolva, szívecskézve, Best FM Rádió Magyarország Facebookon is, és Instán is, itt találtok meg minket.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Classic House még egy órán keresztül, Lauer Krisztiánnak, hétfői rezidensünknek köszönhetően a következő órában is, úgyhogy gyors helycsere, és pár perc múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Jelentős személyi változásokról döntötte a Dunaújváros Pase közgyűlése. Köszöntöm Önöket. Az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Jelentős személyi változásokról döntötte a Dunaújváros Pase közgyűlése. Három elnökségi tag azonnali hatállyal lemondott, helyükre új tagokat választottak, miközben a felügyelőbizottság összetétele is változott. Az új vezetés egyik legfontosabb feladatának az egyesület működésének stabilizálását, az átláthatóság növelését és a helyi utánpótlás jövőjének biztosítását tekinti. Az elnökségi tagságáról azonnali hatállyal lemondott dr. Dobos Barna, Karmacsi Tamás és Prinz Attila, a megüresedett helyekre három új elnökségi tagot választottak, Szepesi Róbertet, Dobos Áront, valamint Berényi Balást, aki a szülői munkaközösség delegáltjaként került az elnökségbe. További változás várható a hónap végén is. Szaró Miklós jelezte lemondási szándékát, amely szeptember 30-án lép hatályba. Részletek a Duna Online oldalon. N-metil-2 pirrolidon, vagyis NMP jelenlétét mutatta ki a Szikéon saját önellenőrző vizsgálata. Az iváncsai akkumulátorgyár területén található egyik monitoring útban. Erről Molnár Tibor iváncsa polgármestere tájékoztatta a település lakóit. Az önkormányzat független vizsgálatot indít. Iváncsa valamennyi utcájából szeretnének egy-egy furt vagy ásott kútból vízmintát venni, bevizsgáltatni. Minden utcából olyan ingatlant keresnek, ahol furt vagy ásott kút található, és annak tulajdonosa hozzájárul ahhoz, hogy abból mintát vegyenek. A közlemény külön kitér Iváncsa vezetékes ivóvízellátására is. A polgármester tájékoztatása szerint a vezetékes ivóvíz csővezetéken Ercsi felül érkezik a településre, ezért azzal kapcsolatban a mostani eset miatt nem várható probléma. A téma részletei a Duna Online oldalán. Elindult a jelölési időszaka a Rácz tanár úr életműdíjra. A 2,5 millió forintos pénzjutalommal járó díjra olyan legalább 10 éves közoktatási tanári gyakorlattal rendelkező pedagógusok jelölhetők, akik az 5-12 évfolyamon matematikát, fizikát, kémiát vagy biológiát tanítanak vagy tanítottak. Innen Fejér vármegyéből is a díjra bárki jelölhet pedagógust, így egykori vagy jelenlegi diák, szülő, kolléga, intézmény, szakmai vagy társadalmi szervezet, illetve a jelölt munkásságát jól ismerő magánszemély vagy közösség is. A jelöléseket kizárólag online lehet benyújtani október 9-én éjfélig a díj hivatalos honlapján. Az idei díjátadó ünnepséget várhatóan december közepén rendezik meg. A meteorológusok szerint túlnyomóan napos időre számíthatunk fátyolfelhőkkel. Legfeljebb késő délután, este északon jelenhet meg több felhő az égen, de csapadék továbbra sem várható. Nyugaton, északnyugaton megélénkül a déli szél. Reggel 5-15 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 25 és 31 fok valószínű.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Idén is kaphatnak ingyenes HPV elleni oltást a hetedikesek. Már várják a gyerekeket az őszi Erzsébet táborok Zánkán. Holnap elég meleg lesz. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Idén is ingyen kapják meg a HPV elleni védőoltást a hetedikes lányok és fiúk. A szülők szeptember 15-éig kérhetik gyereküknek az oltást, amely egyebek mellett a méhnyakrák és más daganatos betegségek kialakulása ellen is védelmet nyújt. A részletekről Molnár Zsuzsanna, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és védőoltási osztályának vezetője beszélt rádiónknak.
4: Azt tapasztaltuk, hogy a lányoknál tartósan magas az igénybevételi arány, lányos szülők több mint 80%-a, és a fiús szülők pedig 70%-a igényli gyermekének a védőoltást. Azért hetedik osztályban ajánlott, mert akkor leghatékonyabb ez a vakcina, ha még a szexuális élet megkezdése előtt megkapják a gyermekek. Azon hetedik osztályosok, akik még nem töltötték be a 15. életévüket, 2 dózist fognak kapni elsőt októberben, a másodikat pedig áprilisban.
3: Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok Zánkán. Szeptember 25-éig 17 000 diák vehet részt a több napos ottalvós osztálykirándulásokon. A gyerekek teljes ellátást kapnak, és turnusonként több mint 40 programot biztosítanak nekik. Köztük színházi és zenei élményeket, néptánc és kézműves foglalkozásokat vagy sétahajózást. Rókák merészkedtek a Balaton sekély vizébe az utószezonban. Szeptember 1-én délután Fonyódnál készültek fotók a váratlan, de barátságos vendégekről, a képeket a medfigyelő osztotta meg. A strandolók sem zavarták a vadakat, magabiztosan besétáltak a tóba a hőségben, írta a veol.hu. Az idei egyébként a legszárazabb és a második legmelegebb nyár volt 1901 óta idehaza. Mindhárom hónap forróbb lett az átlagosnál, és több intenzív hőhullám is kialakult. A Hungaromet adatai szerint a középhőmérséklet országosan nagyjából 23,4 Celsius fok volt. A legmelegebb nyár azért egyelőre a 2024-es maradt. A tartós hőség mellett idén mindhárom nyári hónap rendkívül csapadék szegény volt. A 20. század kezdete óta nem volt ilyen szárazság nyáron. Holnap nagyrészt derült napos száraz időre készülhetünk. A szelet főként az Észak-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések. Meleg lesz, a hőmérséklet akár 28-34 fokig is emelkedhet. Szerdán is derült napos idő vár ránk, aztán délutántól a Dunántúlon már komolyabb gomoly felhők képződhetnek, és egyre több felé jöhet zápor, zivatar. Hajnalra 10-15 fokig hűl le a levegő. Nappal 30-35 fokot is mérhetünk majd odakint.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Egy jó Soul Searcher, Feel in Love.
6: Bizonyám.
5: Ez egy ilyen discourse skill, nem? Az első négy ütemből általában mindenki megmondta, amikor.
6: Igen, mert ugye a tipikus groove, tehát Exwell azért nagyon-nagyon ott volt mindig.
5: És egy érdekesség az énekes nővel, Donna Ellennel kapcsolatban, hogy azt hinnéd, hogy hát nem csak ugye ebben a dalban, de rengeteg akkor ilyen vocal house dalban közreműködött, hogy hát onnantól fogok neki, és innen volt a pályája. Nem. Olyannyira nem kérlek, hogy 2013-ban elment a Voice-ba megmérettetni magát az amerikai Voice-ba. De.
6: Hogy gondoltál, hogy... nagyon durva.
5: Igen, jó, mondjuk azért értő fülek ott is voltak, mert a Maroon 5-ból az Adam Levine, meg a Christina Aguilera azért megnyomták a gombot, hogy szeretnének vele dolgozni.
6: Persze.
5: Az élő show, vagy nem is tudom, hogy van ott a Voice-ba, hogy ott mindenféle párbajok, meg izék vannak. Mindegy, azt hiszem, hogy talán ott is élő show van. Na, oda már nem jutott be, mert aztán a későbbi győztes... későbbi győztese szemben alul maradt ott a párbaj szakaszban.
6: De most, hogy mondod, egyébként eszembe jutott, a Sydney Youngblood is elindult, képzeld el, egy ilyen tehetségkutatón. Azt nem személyesen mondom. Láttam, komolyan mondom. És így mondta, hogy amerikai katona volt, vagy nem is tudom, és hogy Németországban ott maradt, és stb. És így nézem, mondom, atya úristen, ez komoly. Tehát azt hittem, hogy ez mennyire óriási világsláger volt, tehát nem is értem.
5: Ugye?
6: Lehet egyébként, hogy ki kellett tölteni az adást, vagy fene tudja.
5: Az is lehet. De mindegy, láttam, most vannak ilyen DJ tehetségkutatók, neked ott nem kell elindulni. Lauer Krisztián a lemezjátszó mögött, klasszik, hát, még egy órán

0: Adás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Pont egy-két hetet dobta fel a Miller ennek ugye az új verzióját, az I Can't Wait, tehát ugye a Kiss számmal, amit meglett.
2: Hány napig gondolkodtam azon az akapellán, mondom, hogy ez honnan van,
1: édes Miller, mostanában. Mindenkünk is rá kellett keresni a neten, mert a Miller is mondta, ez valami régi ilyen break-es
2: zene. Persze, New Shoes volt. De hány nap, hát én körülbelül mondom, majdnem egy hétig gondolkodtam rajta, hogy honnan.
1: A Who Sampled a barátom. Csak ennyit mondom.

0: Lower. Nekem ez csak most esett le, vagy most olvastam úgy igazán utána, hogy ott a Brightoni vízben ott valami lehet, vagy nem tudom, ott van mi olyan vízerek találkoznak, vagy fölsugárzás, nem tudom. Hát ugye a Fetsz Mall is Brightoni. Hát persze. Milyen emberek jönnek ott Brightonból? Fatboy Slim és hadd ne soroljam.
1: Ott rengeteg ilyen ember él. Brighton az erről szól.
0: És már megint nem tudtam elmenni nyáron.
1: És a Fitch and Chips Roll.
0: Igen, na, és mi volt, mert kaptál izén fél Fetsz Mall promót?
1: Igen, igen, igen. Kaptam egy új Russell Small promót, és újra egy diszkóval jött elő. Nekem annyira nem jött be, de nem tudom, kíváncsi vagyok rá, hogy mekkora sikere lesz.
0: Nem is tudom, hogy ők még hivatalosan vannak-e, léteznek-e, csinálnak-e még ők így Fetsz and Small-ként, de bármit.
1: Nem, Fetsz and Small-ként nem.
0: Nem.
1: Az biztos, hogy nem.
0: Pedig de jó lenne. Legalább az egyik, ugye? A Freemasons-nél, Shapeshifters-nél is ugye már csak az egyik tartotta meg ugye a brandet, és viszi tovább, és hát a Miller mondta, hogy becsár jó.

0: Idei nyárnak az egyik legnagyobb vesztesége, ugye, hogy véget ért Tisznóban, ugye, Horvátországban a Defected Croatia 10 év után.
1: Ez egy óriási buli lehet.
0: Hogy hova viszik át, még ők sem mondták. Tehát, hogy Horvátország maradnak csak máshova, vagy egy az egybe kivonulnak Horvátországból, azt még nem lehet tudni.
1: Hát egy csomó buli hely van, ahova
0: hát tudom, hogy már Máltán is már csinálnak, de hogy magát ezt a bulit, hogy ezt viszik-e tovább, ezt még egyelőre nem lehet tudni. Brutális volt a line-up a búcsúra, nyilván, úgyhogy én megfogadtam, kettő dolgot fogadtam meg, nem, nagyon sok dolgot fogadtam meg ide nyáron. Egyik olyan a következő Fatboy Slim Brighton Big Beach butikra.
1: Fú, az nagyon-nagyon durva volt. Néztem a videókat, hogy mennyien voltak megint. Jézusom.
0: Hát 430 000 ember, ugye, mert hogy csütörtök, péntek, szombat, vasárnap. Így voltak. Volt rá egy ember, nem tudtam elmenni. Mindegy, ez csak így zárójában. És igen, néztem a Defected Croatia-nak a videóit, és mondtam, hogy már pedig én úgy nem hallhatok meg, hogy nem látom élőben, ahogy a Mosty lejátsza a Hornit. Tehát én ezt mondtam, hogy nekem az volt a kapudrog az elektronikus tánczenéhez. Igen. 98-ban, Svájcban hallottam először, tökre megvan az egész. Úgyhogy mondtam, hogy én úgy nem mehetek el a más világra, hogy nézem így az öreg Mustafát, ahogy földobja, hogy horni.
1: A Mustafa azért ugye, mert török származás.
0: Igen. Mustafa Gündoglu, és ugye ebből a Mustafából lett a Mosty. Szóval...
1: Így van.
0: Szóval már most megvannak. Én nem várok itt évvégéig a fogadalmakkal. Én már most megfogadtam, hogy jövő nyáron nekem ez a kettő muszáj. Most már csak azt kéne, hogy a Fatboy Slim is bejelentse, hogy visszatér majd a Brighton Beachbe jövő nyáron. Adja az ég. Jó van. Krisztián, te meg jelentsd be, hogy jövő hétfőn visszatérsz hozzánk.
1: Mindenképpen.
0: Ennyi.
1: Köszönjük szépen. Köszönöm a lehetőséget. Sziasztok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Főleg a tigris szúnyogok miatt folytatódik az irtás, 5 napos sztrájkba kezdtek a börtönőrök Belgiumban. Melegszik majd az idő, holnap akár 34 fok is lehet. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Idén majdnem 140 kilométernyi mellékutat újított fel a Magyar Közút, erről a közlekedési és beruházási miniszter írt közösségi oldalán. Vitézy Dávid jelezte, 132 kilométeren be is fejeződtek a munkálatok, mintegy 5 kilométeren két helyszínen pedig az utolsó simításokat végzik. Emellett még csaknem 28 kilométernyi mellékúton készülnek a felújításra. Külső kivitelezők is több helyen nagyjából 570 kilométeren dolgoztak, illetve dolgoznak most is fő- és mellékutakon. Így összességében több mint 700 kilométernyi utat tesznek rendbe ebben az évben. Továbbra is az inváziós szúnyogfajok jelentik a legnagyobb gondot. A családi házas övezetekben különösen ázsiai tigris szúnyogból van sok. Ezeknek akár egy eső vagy egy kerti locsolás is elég az ideális tenyészőhelyhez. A védekezés ezért folytatódik. A következő napokban a Balatonnál, a Csepel-szigeten és környékén, valamint Székesfehérváron összesen 38 településen permeteznek. A napokban még visszatérhet a hőség, az előrejelzések szerint holnap és holnap után 32-34 fokot is mutathatnak a hőmérők. Hogy hogyan hat ránk a nagy meleg és milyen tüneteket okozhat a kánikula, arról Pintér Ferenc meteógyógyász, a meteoklinikai igazgatója beszélt rádiónknak.
2: Enyhébbek közé tartozik a napszúrás, a hőgörcsöknek a problémája, akkor jön a hőkifáradás, jönnek a rosszul létek, és ott van a legveszélyesebb hőegyensúlyi zavar, a hőguta. Azonban van egy másik nagyon fontos dolog, amit kevesen tudnak, hogy komoly szervi károsodások maradnak vissza, amit talán akkor nem is veszünk észre, de nagyban hozzájárulnak az egészségi állapotunk komoly romlásához, tehát nagyon komolyan kellene ezeket az ilyen szélsőséges hőhullámokat.
1: Sztrájkolnak a belgiumi börtönőrök. Az 5 napos munkabeszüntetést a túlzsúfoltság és a személyzet hiány miatt hirdették meg a szakszervezetek. Az akció tegnap este kezdődött, és várhatóan pénteken ér véget. A felek múlt kedden már tárgyaltak az érintett témákról, de nem tudtak megegyezni. Napos időnk lesz holnap, eső nélkül. A hőmérséklet akár 28-34 fokig is emelkedhet. Szerdán is derült napos idő vár ránk, délutántól a Dunántúlon már komolyabb gomoly felhők képződhetnek, és egyre több felé jöhet zápor, zivatar. Nappal 30-35 fokot is mérhetünk majd odakint. Csütörtökön aztán keleten is megnövekszik a felhőzet, bár több-kevesebb napsütés azért előfordulhat. Esőre, záporra, zivatarra is esély van. 21-29 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 39 évvel ezelőtt ezen a napon jelentette meg Michael Jackson a Bad című albumának címadó dalát, a Bad-et, ami egyébként egy duett lett volna Prince-szel. De Prince valamiért visszautasította ezt az ajánlatot. Nálunk egy másik Jacko duett érkezik, a Janet Jacksonnal közösen készített Scream hamarosan.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék 24 januárjában adta közre azt a listát a Rolling Stone magazin, amelyen a 21. század 100 legjobb R&B dalát állított a sorrendbe, vagyis ezen a listán volt egy éves, de 22-3 éves dal is. A 100 között a 41. helyen végzett a most érkezett dal. Néo

Best FM a legjobb zenéke, családi zenekar érkezik, a Follow Will testvérek, nevezetesen Caleb, Nathan, Jared és Matthew, vagyis a Kings of Leon. Jogos a felvetés, hogy miért nem valami családi nevet választottak zenekarnévnek? Hát tulajdonképpen azt választottak, mert hogy édesapjukat és apai nagyapjukat is Leonnak hívták, úgyhogy egyfajta tisztelgés az ő nevük, apukájuk és nagyapjuk előtt. Kings of Leon, Use Somebody, ezért itt a Best FM a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék, német producerek francia énekesnővel angol nyelvű dalokat csinálnak. Ez akár lehetne óriási kapufa is, de a French Affairnek mégis bejött. Jön a szexét a Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Digitális távmérő hálózatot telepítenek a Dunára Paksnál. Érkeznek a nyugta adatok a NAV-hoz. Hét elején még visszatér a kánikula. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megkezdődött a parlament őszi ülésszaka. Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásában egyebek mellett elmondta, hamarosan nyilvánosságra hozzák a gyermekvédelmi rendszerről szóló jelentést. A kormányfő kitért a nyári energiaválság kezelésére is, és közölte, digitális távmérő hálózatot telepítenek a Dunára Paksnál. A jövőbeli terveket sorolva a dohány, a hulladék és a szerencsejáték konceszió átalakítását is említette. 1,5 milliárd forintról érkezett nyugtaadat az adóhatósághoz az új rendszer első 3 napjában a pénztárgép portálon. Az egyszerű webes felületen a papírnyugtás vállalkozások küldhetik be az adatokat. Szeptember 3-áig 20 000 vállalkozás 424 000 nyugtát rögzített így. Az e-pénztárgépek is jól teljesítenek, a NAV ingyenes alkalmazását már 12 000-en kezdték használni. Az okostelefonokban rögzített nyugták értéke megközelítette az 1,3 milliárd forintot. A kötelezettség szeptembertől él. Ritkábban kapnak segítséget a nők, ha összeesnek az utcán. Egy kutatás szerint 27%-kal kisebb az esélye annak, hogy a járókelők megkezdik náluk az újraélesztést, mint a férfiaknál. Arról, hogy mi áll ennek hátterében és mit kell tennünk ilyen helyzetben, Szűcs Brigitta, az Országos Mentőszolgálat szóvivője beszél.
2: Sokan attól tartanak, hogy félreérthető helyzetbe kerülnek, esetleg illetlenséggel vádolják őket. Mások félnek, hogy ártanak egy fiatal törékeny nőnek. Megint mások nem tudják pontosan hova tegyék a kezüket, ha mellkas kompressziót kell végezni. Tegyük félre a gátlásokat. Az újraélesztés folyamata nők és férfiak esetén pontosan ugyanaz. A mellkas kompresszió technikája szintén megegyezik. Nyújtott könyökkel a szegcsont közepét kell lenyomni percenként 100-120 alkalommal.
1: Drogdílert fogott el a rendőrség Kőbányán. Egy 40 éves nő árult kábítószert 10. kerületi lakásán, illetve 8. kerületi parkokban. A hatóságoknak egy korábban elfogott fogyasztó árulta el, kitől szerezte a szert. A dílerre pénteken csaptak le. Holnap nagyrészt derült napos száraz időre készülhetünk. A szelet főként az Észak-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések. Meleg lesz, a hőmérséklet akár 28-34 fokig is emelkedhet. Szerdán is derült napos idő vár ránk, aztán délutántól a Dunántúlon már komolyabb gomoly felhők képződhetnek, és egyre több felé jöhet zápor, zivatar. Hajnalra 10-15 fokig hűl le a levegő. Nappal 30-35 fokot is mérhetünk majd odakint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Egy régi Edda dal átdolgozását hozza majd Curtis és Gáspár Laci, ez lesz az Éjjel érkezem. Ugyanez igaz a Well Hello-ra és Tidenire, már itt nem az Edda dal, hanem hogy egy régi klasszikus átdolgozás. Szűcs ügy után szabadon jön majd a Disco Club, és ami régen Ain't No Mountain High Enough volt, az lesz Tears Dry on Their Own Amy Winehouse-nak köszönhetően.
3: Ez a Night Shift a Best

Rest FM, a legjobb zenék, persze, lesz Bad Boys 5. rész, meg Men in Black 5. rész, meg a Legenda Vagyoknak is lesz majd előzménye, vagy folytatása, ki tudja. Szóval ment az ígérgetés az elmúlt időben Will Smith filmjeivel kapcsolatban, most mintha egy picit rendszereződni látszana a dolog. A jelenlegi legfontosabb és prioritást élvező filmje a Supermax című akciófiller, és hogyha az megvan, akkor érkezik a Legenda Vagyok 2. része. Most megérkezik a Miami.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Mit tehet a sej?

Best FM a legjobb zenék, minden adat fent van az interneten róluk. Melyik nagylemezük hanyadik lett az angol nagylemezlistán, az amerikai albumlistán? Egy dologra nincs sehol magyarázat, hogy egy skót poprock banda miért pont a Texas nevet választja magának. Érkezik az I Don't Wanna Lover, itt a Best FM.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Ez a Night Shift White Boy-jal. A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Már várják a gyerekeket az őszi Erzsébet táborok Zánkán, rókák sétáltak be a sekély Balatonba. Melegszik az idő, csütörtökön aztán jön a lehűlés. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Idén is ingyen kapják meg a HPV elleni védőoltást a hetedikes lányok és fiúk. A szülők szeptember 15-ig kérhetik gyereküknek az oltást, amely egyebek mellett a méhnyakrák és más daganatos betegségek kialakulása ellen is védelmet nyújt. A részletekről Molnár Zsuzsanna, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és védőoltási osztályának vezetője beszélt rádiónknak.
2: Azt tapasztaltuk, hogy a lányoknál tartósan magas az igénybevételi arány, lányos szülők több mint 80%-a, és a fiús szülők pedig 70%-a igényli gyermekének a védőoltást. Azért 7. osztályban ajánlott, mert akkor leghatékonyabb ez a vakcina, ha még a szexuális élet megkezdése előtt megkapják a gyermekek. Azon 7. osztályosok, akik még nem töltötték be a 15. életévüket, 2 dózist fognak kapni elsőt októberben, a másodikat pedig áprilisban.
1: Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok Zánkán. Szeptember 25-éig 17 000 diák vehet részt a többnapos ottalvós osztálykirándulásokon. A gyerekek teljes ellátást kapnak, és turnusonként több mint 40 programot biztosítanak nekik. Köztük színházi és zenei élményeket, néptánc és kézműves foglalkozásokat vagy sétahajózást. Rókák merészkedtek a Balaton sekély vizébe az utószezonban. Szeptember 1-én délután Fonyódnál készültek fotók a váratlan, de barátságos vendégekről, a képeket a medfigyelő osztotta meg. A strandolók sem zavarták a vadakat, magabiztosan besétáltak a tóba a hőségben, írta a veol.hu. Az idei egyébként a legszárazabb és a második legmelegebb nyár volt 1901 óta idehaza. Mindhárom hónap forróbb lett az átlagosnál, és több intenzív hőhullám is kialakult. A Hungaromet adatai szerint a középhőmérséklet országosan nagyjából 23,4 Celsius fok volt. A legmelegebb nyár azért egyelőre a 2024-es maradt. A tartós hőség mellett idén mindhárom nyári hónap rendkívül csapadék szegény volt. A 20. század kezdete óta nem volt ilyen szárazság nyáron. Napos időnk lesz holnap eső nélkül. A hőmérséklet akár 28-34 fokig is emelkedhet. Szerdán is derült napos idő vár ránk, délutántól a Dunántúlon már komolyabb gomoly felhők képződhetnek, és egyre több felé jöhet zápor, zivatar. Nappal 30-35 fokot is mérhetünk majd odakint. Csütörtökön aztán keleten is megnövekszik a felhőzet, bár több-kevesebb napsütés azért előfordulhat. Esőre, záporra, zivatarra is esély van. 21-29 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A tiszta levegő és a kék ég világnapja van ma, szeptember 7-én, és egy picikét szomorú, hogy kell egy olyan napot csinálni, ahol ezeknek a fontosságára fel kell hívni a figyelmet. Hát kék éggel nem, de kék szemekkel szolgálhatunk majd. Pontosabban a Limp Bizkit, jön majd a Behind Blue Eyes is a következő órában itt a Best
3: FM. Ez a Night Shift a Best

0: Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, ugye

Best FM a legjobb zenék. Hozd magaddal azért egy-két ruhát, de majd ott a helyszínen veszünk valamit, ami jól fog kinézni a videóklipben. Ezzel az utasítással indultak el Tájföldre Spillerék, de hát azt kicsit kihagyták a számításból, hogy a 2 méter 3 centi magas olasz DJ-re elég nehezen fognak majd ruhát találni Bangkokban. Így is lett, úgyhogy a videóklipben látható összes ruha az kivétel nélkül mind Cristiano Spilleré. Ő jön most Sophie Ellis Baxterrel és a Crew Jettel itt a Best-en.

Best of a legjobb zenék. Fennállásuk 40. évfordulójának alkalmából nem csak egy világkörüli turnét tolt tavaly a Simply Red, de 40 legnagyobb slágerük újra masterelt változatát is megjelentette a létező összes hanghordozón. És a 40 között ott van természetesen ez is. Jön a Simply Red, és ez Ain't That a Lot of Love.

Tippenék, Mucho Mambo volt az első kis nevezük, Mambo Italiano a második. Ezek után joggal gondolná az ember, hogy egy olasz illetőségű duóról van szó. Nem, ízik vérik Brightoni a két úriember, Alex Rizzo és Elliot Island. Egy kubai zeneszerző, Perez Prado egyik dalának alapjait használták fel ehhez a dalhoz, ami

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Mennyire szimbolikus lett volna, hogyha pont ma, szeptember 7-én a Tupac Shakur gyilkosság 30. évfordulóján hoz ítéletet az esküdtség, de persze azért örülünk annak is, hogy viszonylag hamar 3 óra alatt meghozták a döntést. 30 évvel ezelőtt hunyt el a legendás rapper, vele indul a mai utolsó óra, jön Tupac és a Changes.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White

Best of a legjobb zenék, pont úgy, mint az Everything But The Girl és a Missing esetében azért itt is illik megjegyezni, hogy ez nem az eredeti verzió, de mindenki ezt ismeri, és ez egy producernek köszönhető, ami az Everything But The Girl-nél volt Todd Terry, az a Molokonál Boris Dugas, jön a Sing It Back.

Best of a legjobb zenék az amerikai Voice 29. évadát Adam Levine és az ő mentorátja nyerte, úgyhogy szeptembertől a Maroon 5 énekese címvédésre készül a 30. évadban. Jön a She Will Be Loved.

0: Éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out.

0: legjobb zenék.
1: Don't have to leave.